0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és a Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök Magyar Péter. A kormányfő közölte, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. Az első 35 ezer köbméterből a szakemberek elkészítik azt a keresztirányú kőbordát, amely már érdemben megemeli a vízszintet Paksnál. Pár héttel később további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret, és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alól a folyófeneket. Hozzátette, a szakemberek folyami nasszád és szonár segítségével folyamatosan mérik a Duna medrének állapotát, a víz áramlását és sebességét, és ez így lesz a jövőben is. Paks nem kampányszínpad, a pártelnökök nem Magyar Péter politikai biodíszletei. Tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. Ráadásul, mivel a miniszterelnök össze-vissza beszél, nincs is értelme meghallgatni, mert másnap ugyanannak az ellenkezőjét is el fogja mondani ugyanolyan meggyőződéssel. Ezt válaszolta a Telexnek Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, miután Magyar Péter a mai napra Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit. Hasonlóan reagált a Mi Hazánk vezetője is. Trockai László azt közölte, ebben a politikai színházban most nem látja értelmét a részvételnek. Arra kérte a miniszterelnököt, hogy küldje inkább maga helyett Kapitány István energetikai minisztert, aki elvileg tényleg szakértője a témának. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt. A gazdák azonnali segítséget kapnak fizetőképességük megtartására. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés. Ez a duplája az előző év hasonló időszakában regisztráltnak. A bejelentések alapján a szárazság okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, amelyek közül az egyik leginkább érintett a tejtermelés. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az idei elemi károkat elszenvedő gazdákat egy úgynevezett szuper előleg kifizetésével segíti a rendelkezésre álló források felhasználásával. A tárca ezeket a kifizetéseket a szokásos októbernél hamarabb, már szeptemberben elindítja. Az előleg mértékét pedig 70-ről 75%-ra emelik. Autizmussal diagnosztizálták Robbie Williams-t. Az énekes korábban már nyíltan beszélt arról, hogy figyelemhiányos hiperaktivitási zavarral küzd, és mint fogalmazott, a most megállapított állapot sok mindent érthetőbbé tett számára. Azt mondta, az új diagnózis tréfáson már egyfajta felmentésként használja, akkor, amikor valami furcsát csinál.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és a Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök Magyar Péter. A kormányfő közölte, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. Az első 35 ezer köbméterből a szakemberek elkészítik azt a keresztirányú kőbordát, amely már érdemben megemeli a vízszintet Paksnál. Pár héttel később további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret, és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alól a folyófeneket. Hozzátette, a szakemberek folyami nasszád és szonár segítségével folyamatosan mérik a Duna medrének állapotát, a víz áramlását és sebességét, és ez így lesz a jövőben is. Paks nem kampányszínpad, a pártelnökök nem Magyar Péter politikai biodíszletei. Tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. Ráadásul, mivel a miniszterelnök össze-vissza beszél, nincs is értelme meghallgatni, mert másnap ugyanannak az ellenkezőjét is el fogja mondani, ugyanolyan meggyőződéssel. Ezt válaszolta a Telexnek Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, miután Magyar Péter a mai napra Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit. Hasonlóan reagált a Mi Hazánk vezetője is. Torockai László azt közölte, ebben a politikai színházban most nem látja értelmét a részvételnek. Arra kérte a miniszterelnököt, hogy küldje inkább maga helyett Kapitány István energetikai minisztert, aki elvileg tényleg szakértője a témának. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt. A gazdák azonnali segítséget kapnak fizetőképességük megtartására. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés. Ez a duplája az előző év hasonló időszakában regisztráltnak. A bejelentések alapján a szárazság okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, amelyek közül az egyik leginkább érintett a tejtermelés. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az idei elemi károkat elszenvedő gazdákat egy úgynevezett szuper előleg kifizetésével segíti a rendelkezésre álló források felhasználásával. A tárca ezeket a kifizetéseket a szokásos októbernél hamarabb, már szeptemberben elindítja. Az előleg mértékét pedig 70-ről 75%-ra emelik. Autizmussal diagnosztizálták Robbie Williams-t. Az énekes korábban már nyíltan beszélt arról, hogy figyelemhiányos hiperaktivitási zavarral küzd, és mint fogalmazott, a most megállapított állapot sok mindent érthetőbbé tett számára. Azt mondta, az új diagnózis tréfáson már egyfajta felmentésként használja, akkor, amikor valami furcsát csinál.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Befejeződött Szűdliget térségében két úgynevezett sarkantyú átvágása a Dunán. A beavatkozásra egy Európai Uniós kutatási program részeként került sor, amely azt vizsgálja, hogyan lehet a hajózás érdekében erősen szabályozott folyón természetesebb élőhelyeket visszaállítani. A munkálatok során a kőből épített gátak part felüli végét nyitották meg, így a főmedernél nyugodtabb, de folyamatosan átöblített mellékáramlás jöhet létre, amely kedvezőbb feltételeket biztosít a halaknak és a kétéltőeknek. Ezzel kisebb, idéglenes szigetek is kialakultak. A Dunai-Paj Nemzeti Park közlése szerint a végső cél az, hogy az élővilág számára egy áramló vízű parti zóna jöjjön létre, mely véd a hajók keltette nagy hullámzástól. Hozzátették, ennek alacsony, de a jelenleginél magasabb vízállás esetén van jelentősége. A tervezett zátony ezért alacsony lesz, közép víznél talán már ki sem látszik majd a mederből. A DMRV ZRT tájékoztatása szerint Szentendrén és a környező településeken, valamint a Pilisi medencében a vízfogyasztás továbbra is rendkívül magas, miközben a Duna alacsony vízállása miatt a parti szűrésű kutak víztermelő kapacitása mintegy 30%-kal csökkent, írja internetes bejegyzésében Dunakeszi polgármestere. Tiósit Csaba közölte, a helyzet komolyságát mutatja, hogy a múlt héten az agglomerációban mintegy 5000 ember víz nélkül maradt. Ezért különösen fontosnak tartja megköszönni a dunakesziek, valamint a szolgáltatók és a vállalkozások együttműködését. Hozzátette, a másodfokú vízkorlátozás továbbra is érvényben van. Az ebben foglalt szabályok mellett a napi 10 köbméternél nagyobb átlagfogyasztású gazdálkodó szervezeteknek 10%-kal csökkenteniük kell a napi vízfogyasztásukat. Újabb megrázó esethez riasztották a napokban az Ipolyvölgyi Különleges Mentők búvár szolgálatát. A szervezet a közösségi oldalán azt írta, Szeret település határában egy háromtagú csoport csónakja felborult a vizen. A társaságból ketten a tópartra ki tudtak úszni, ám 16 éves társuk elmerült. A salgótarjáni hivatásos tűzoltók, a Nógrád vármegyei rendőrség, az országos mentőszolgálat salgótarjáni esetkocsija, valamint a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Mellett ők is azonnal a helyszínre vonultak három búvárral. Kiérkezésük után a mentőegységek a víz alatti kereséshez készültek, amikor a salgótarjáni hivatásos tűzoltók megtalálták a fiút. A szakemberek kiemelték, majd mentőcsónakkal a partra szállították, ahol átadták a mentőszolgálat munkatársainak, de az életét már nem lehetett megmenteni. A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és a Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök Magyar Péter. A kormányfő közölte, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. Az első 35 ezer köbméterből a szakemberek elkészítik azt a keresztirányú kőbordát, amely már érdemben megemeli a vízszintet Paksnál. Pár héttel később további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret, és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alul a folyófeneket. Hozzátette, a szakemberek folyami nasszád és szonár segítségével folyamatosan mérik a Duna medrének állapotát, a víz áramlását és sebességét, és ez így lesz a jövőben is.
3: Időjárás.
1: Időjárás.
2: Ma is napos idő várható, csak délutántól jelenhetnek meg elszórtan gomoly felhők az égen, csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 33 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Balassagyarmat és Vác térségében.
1: Közlekedés.
3: Közlekedés.
2: Sebességellenőrzés várható ma Rétságon a vasúti átkelőnél, Gödön a Pesti úton és Széchenyben a benzinkútnál. Ne hajtsanak gyorsan.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
3: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Befejeződött Szűdliget térségében két úgynevezett sarkantyú átvágása a Dunán. A beavatkozásra egy Európai Uniós kutatási program részeként került sor, amely azt vizsgálja, hogyan lehet a hajózás érdekében erősen szabályozott folyón természetesebb élőhelyeket visszaállítani. A munkálatok során a kőből épített gátak part felüli végét nyitották meg, így a fűmedernél nyugodtabb, de folyamatosan átöblített mellékáramlás jöhet létre, amely kedvezőbb feltételeket biztosít a halaknak és a kétéltőeknek. Ezzel kisebb, idéglenes szigetek is kialakultak. A Dunai-Paj Nemzeti Park közlése szerint a végső cél az, hogy az élővilág számára egy áramló vízű parti zóna jöjjön létre, mely véd a hajók keltette nagy hullámzástól. Hozzátették, ennek alacsony, de a jelenleginél magasabb vízállás esetén van jelentősége. A tervezett zátony ezért alacsony lesz, közép víznél talán már ki sem látszik majd a mederből. A DMRV ZRT tájékoztatása szerint Szentendrén és a környező településeken, valamint a Pilisi medencében a vízfogyasztás továbbra is rendkívül magas, miközben a Duna alacsony vízállása miatt a parti szűrésű kutak víztermelő kapacitása mintegy 30%-kal csökkent, írja internetes bejegyzésében Dunakeszi polgármestere. Tiósi Csaba közölte, a helyzet komolyságát mutatja, hogy a múlt héten az agglomerációban mintegy 5000 ember víz nélkül maradt. Ezért különösen fontosnak tartja megköszönni a dunakesziek, valamint a szolgáltatók és a vállalkozások együttműködését. Hozzátette, a másodfokú vízkorlátozás továbbra is érvényben van. Az ebben foglalt szabályok mellett a napi 10 köbméternél nagyobb átlagfogyasztású gazdálkodó szervezeteknek 10%-kal csökkenteniük kell a napi vízfogyasztásukat. Újabb megrázó esethez riasztották a napokban az Ipoly-völgyi különleges mentők búvár szolgálatát. A szervezet a közösségi oldalán azt írta, Szeret település határában egy háromtagú csoport csónakja felborult a vizen. A társaságból ketten a tópartra ki tudtak úszni, ám 16 éves társuk elmerült. A salgótarjáni hivatásos tűzoltók, a Nógrád vármegyei rendőrség, az országos mentőszolgálat salgótarjáni esetkocsija, valamint a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Mellett ők is azonnal a helyszínre vonultak három búvárral. Kiérkezésük után a mentőegységek a víz alatti kereséshez készültek, amikor a salgótarjáni hivatásos tűzoltók megtalálták a fiút. A szakemberek kiemelték, majd mentőcsónakkal a partra szállították, ahol átadták a mentőszolgálat munkatársainak, de az életét már nem lehetett megmenteni. A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és a Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése, és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök Magyar Péter. A kormányfő közölte, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. Az első 35 ezer köbméterből a szakemberek elkészítik azt a keresztirányú kőbordát, amely már érdemben megemeli a vízszintet Paksnál. Pár héttel később további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret, és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alól a folyófeneket. Hozzátette, a szakemberek folyami nasszád és szonár segítségével folyamatosan mérik a Duna medrének állapotát, a víz áramlását és sebességét, és ez így lesz a jövőben is.
2: Időjárás.
3: Időjárás.
0: Ma is napos idő várható, csak délutántól jelenhetnek meg elszórtan gomoly felhők az égen, csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 33 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Balassagyarmat és Vác térségében.
3: Közlekedés.
0: Sebességellenőrzés várható ma Rétságon a vasúti átkelőnél, Gödön a Pesti úton és Széchenyben a benzinkútnál. Ne hajtsanak gyorsan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
4: Ez a reggeli ritmus.
5: Szép szombat reggelt kívánunk mindenkinek. Ritmizálunk itt a Megafon két hullám hosszán, mert hogy eljött a reggeli ritmus ideje, egészen 10-ig itt vagyunk és best-offolunk. A mikrofonnál Olicsek Ádámot halljátok, üdv tényleg a koránkelőknek és Sanyikának is, mert hogy ő is itt van. Sándorom, jó reggelt!
6: Na lá, hogy itt vagyok, jó ébredést, jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Augusztus 15-e szombat reggel van, névnaposok a Mária, aztán az Alfred, Ali, Assunta, Masa, Napóleon, Tarzíciusz, ők az ünnepeltek. Egyébként nem is tudtam, de most már akkor így összeállt bennem a kép. Ma rendezik meg a repülők éjszakáját, és a repülők napja a mai nap.
5: Wow!
6: Úgyhogy össze tudtam kapcsolni. De ma van egyébként nagy boldogasszony ünnepe is. Ilyenkor szokott a Csitárban este mise lenni otthonton.
5: Akkor te csak haza jönni, jó?
6: Lehet egyébként, hogy leugrunk. Mondok egy-egy szülinapost, Szűcs Judit, 73 éves a mai napon.
5: Igen.
6: Nem tudom, te emlékszel-e, kereskedelmi csatornán volt egy páros, Varga Ferenc, egyébként ő a szülinapos, és Balázsi Betti, egy bolond század csinál, ez volt.
5: Volt, aki emlékszem rá, amikor én színpadmester vagy felkonfos, vagy ezért voltam, aztán Patakon is voltak ezek a szabadságkoncertek, ott voltak ketten, hogy már egy házos pár.
6: És három gyereket hagyott ott Feri egyébként.
5: Igen, tudom, mert botrány volt, de azóta is megvannak, úgy jól tudom, de hogy egy roppant szimpatikus és kedves páros volt.
6: Igen. Na, hát Varga Feri 56 éves.
5: Na, Isten értesse.
6: Mai napon, és Gubik Petra is ünnepel.
5: Ő is egy zseniális színésznő.
6: Igen, 37 éves, úgyhogy Isten értesse az ünnepelteket, ugye. Na. Petra, ő énekes, meg hát színésznő is. Úgyhogy ezeket gyűjtöttem. Jó, most mára össze.
5: Kapsz tapsolt, és akkor jönnek a hétfő és a keddi beszélgetések legjobb pillanatai.

0: Ez történt. Hétfőn reggel.
1: Karvas Anyi, teljesen ki van akadva. Kedves hallgatók, jó rádiózást mindenkinek. Átbeszéljük majd mindjárt, hogy ez jogos-e, vagy hogy miért ne. Mert hogy ugye témánk egy pap, mégpedig Padre Guilherme, aki hát atya révén atya, de vereti, és hát DJ, és ilyen zenéket tol óriási fesztiválokon.

0: mindenki éljen ez, nagyon élvezi egyébként a Padre, és nem új keletű a történet, mert hogy már nem most kezdte, ugyanakkor eszembe, meg elém jött ez a sztori, mégpedig azért, mert augusztus 20-án már Budapesten fog föllépni. Tehát, hogy Padre ide fog érkezni hozzánk, ugye ő az 50-es éveiben járó portugál katolikus pap, és egyébként tábori lelkész, és ő fog majd a lejátszók mögé állni, hogy a melodic techno ritmusaira mozgassa meg a budapesti fiatalokat.
1: Hol lesz? Én azt nem mondjuk.
0: Mondjuk. Ugyanaz a pap, ő, csak hogy sajnokat tudjad, aki 3 éve Lisszabonban 1,5 millió zarándokot ébresztett a pápai mise előtt, tavaly Kassa főterén kísérte elektronikus zenével a pápai üzenetet, most pedig áprilisban ugye Buenos Airesben a Plaza de Mayo-n tartott tömegkoncertet.
1: És én közben rákerestem egyébként az atyának az egyik legismertebb zenei stream oldalon lévő elérhetőségére, és bizony 190 ezer hallgató van havonta. És a dalain jellemzően, amiket föltett, igazából azt nem tudom, hogy itt mióta van jelen, ez egy fontos infó lenne, de azért vannak dalok, amik jellemzően a címekből is követhetően teljesen egyértelműen egyházi eredetű dalokból, vagy legalábbis...
2: De akkor is ilyen stílusba kell előadni.
1: És akkor ezt ilyen stílusba feldolgozva.
2: Ez szerintem az egyház
1: megszínűen. Ezek ilyen 1,7-1,8 millió megtekintéseket, meghallgatásoknál tartanak ezek a dolgok.
0: Igen.
1: Ezek feldolgozások, igen.
0: Hát beleadok még egybe, ami itt van, várjatok. Ez nem hiszem, hogy élő lesz.
1: De itt is utaléredőt egyébként, innen is közvetlenül be tudsz jelenteni az ötökről.
0: Zárva Maria.
1: Sanyi egyébként azonban 1,7 millió. Miről beszélünk?
0: Csisza!
1: Sándor, te miért érzed azt egyébként, hogy ennek nincs helye a világban?
2: Nem méltó egy paphoz, főleg egy katolikus paphoz.
1: Mert mi különbség egy katolikus, meg egy nem katolikus pap közt?
2: Mások a mik? Dolgok. Most például, mint egy katolikus pap, ugye nem nősülhet meg, még egy görög katolikus papnak akár lehet 8-10.
1: Mi köze van a nősülésnek ehhez a zenekészítési...
2: Nem méltó, tehát ez egy fajta hangoskodás, ez egy fajta olyan kinyilatkoztatása, meg ő akar ilyen vallásos énekeket, zenéket, hogy illene bele, hogy ezt mixelje meg DJ formájába bemutassa külön. Ez tudod mi? Ez az az ember, aki nem fogadja tiszteletet, kérdést, és bocsánatot kérek, nem fogadja el a korát, nem tudja, hogy már hogyan legyen a középpontban, hogyan kerüljön a mai fiatalokhoz. Tudod, ez a régen több helyen volt, és tényleg bocsánatot kérek azoktól a papoktól, akik úgy megpróbáltak, és nyilván az egyház érdekében, hogy maga mellé állítsák a fiatalokat, hogy elmentek, és mondjuk motoroztak, meg ilyen-olyan dolgot bevállaltak azért, hogy ők jó színben tűnjenek fel, gyakorlatilag a mai fiatal társadalom.
1: Tehát neked Bermiklós motoros múltja, jelene, jövője, az például már kiveri a biztosítékot?
2: Hát meglep, nekem a motorozás sem, pedig én ugye szeretem a motorozást, meg tényleg jó dolognak tartom.
1: Igen?
2: De nem illik egy paphoz. Tehát azért
1: Miért nem? Valahol nem ő is egy, mondjuk egy ember, aki felülhet egy motorra, és mondjuk az emberek között ilyen értelemben jelen lehet?
2: Ember. De akkor ne menjen papnak az ilyen
0: ember. Oké, a 2026-ban mit vársz? És ugye Balogatszatjával sokszor beszélgetünk arról, hogy nagyon kevés a pap már. Most is ugye itt azért próbálják a diakonosokkal megoldani a történetet. Balassagyarmaton, itt a két plébánián. Akkor milyen legyen egy pap 2026-ban, aki gyakorlatilag bármilyen

0: és akkor Szent Hubertus...
1: Nem.
0: És akkor Szent Hubertus... Tehát, hogy az, hogy akkor egy kőkorostorban megbúvó, nem tudom én, kódexeket másoló, és csak nem tudom én a tipikus, klasszikus dolgokat papoló, bocsánat a kifejezésért, atyát vársz el. Ki fog, te 2026 van, Karvas Sanyi.
1: Akkor se fordulhat ki az egyház önmagából.
0: De ez miért kifordulás?
1: Ez már mindennek a... legmélyebb pontja, amikor egy pub DJ, és akkor ő ebből ezen még nyilván pénzt is keres, és akkor megjárja a világot, meg mit, mert így akar a fiatalok közelébe kerülni.
0: És nem jó utat választ?
1: Nem.
0: Mert?
2: Hát de hogy kerüljön
0: oda? Hogyan fog egy fiatal bemenni a Balassagyarmati Szentháromság templomba? Magától?
1: De miért ő most azzal, hogy DJ-skedik, akkor a koncerteken majd ott elkezdi téríteni az embereket?
0: Nem azt a téríteni, mert nem eleve akarja. Az, eleve azt, hogy
2: csak egy... Csak oda viszi. Csak
0: eleve azért, tehát, hogy elmész egy ilyen koncertre, vagy egy DJ-s történetre, és akkor látod azt, hogy ott van, és egy pap csapatja is vered zenét, fiatalon már akkor a kérdés...
1: Szerintem ez nevetséges.
0: A kérdés fölteszi a fiatal, hogy wow, ilyen egy pap, akkor lehet, hogy be fogok menni a templomba vasárnap anyámmal én is majd, mert hogyha ő az, aki mondjuk itt viszi a misét nálam, akkor lehet, hogy egyébként tök laza, és akkor tök dolgokat fog mondani.
1: Az nem baj, hogy tök laza legyen is, természetes, meg a fiatalok nyelvezetével próbáljon érvelni, meg beszélgetni.
2: És akkor?
1: De ez már teljes kifordult.
2: De mi volna jobb, ha meddig mehetne el? Tehát ne DJ-zen, de mondjuk akkor mi az, amit még megtehetne szerinted? A fiatalok, tényleg a fiatalokkal való közös nyelv megtalálása.
1: Közös érdekel. Kirándulás, beszélgetés.
0: De Sanyi, itt a kérdés az, hogy de ez már a ez már a következő pont. Érted, mire gondolok én legalábbis? Tehát a következő pont azért, mert a mai...
1: Ez egy nyitás, akkor...
0: Micsoda?
1: Hogy ezzel nyitna ő a fiatalok
0: fel. Hogyan fog elmenni, akár a pádre is a fiatalokkal közösen beszélgetni, kirándulni? Hát először is ugye, ez már a második pont. Az első az, hogy azért gyere már beérted, és akkor mondjuk egy misét hallgassál már meg például. Itt ez a kérdés, hogy hogy vonzod be a fiatalokat ezáltal, és hogy milyen eszköztár az, amivel élsz, vagy amivel lehet élni. Nem tudom, szerintem ez nem egy olyan kifordulás, ami...
2: Egyet biztosan tudunk egyébként, hogyha már az általad ugye nagyon komolyan megkülönböztetett katolikus egyházat a többiek rovására, azt azért tudjuk, hogy az egyik legszigorúbb szabályrendszer és belső hierarchia és fegyelem egyébként náluk van talán. A többiek is piskóták, de mondjuk szerintem ők azért elég erősek. És ha még a pádrét hagyják, mondjuk Chilében fölítni több százezer ember előtt, az Áti felolvast előbb a hírben, hogy itt Európán belül is jön, Budapestre és mindenhová jön, akkor ha ez az egyház saját megítélése szerint a te kis agymenésed kapcsán elítélendő lenne, akkor ez a pap nem, hogy nem tehetné meg ezeket a lépéseket, és nem koncertezhetne, úgymond, vagy nem léphetne föl a produkciójával, hanem már régen ki is rúgták volna őt az egyház saját magából, kivetette volna, és nem tudom, mi a helyes kifejezés erre, de már nem lenne a kötelék tagja, abban egészen biztos vagyok. Tehát amíg az egyház is úgy érzi, nagyon helyesen, hogy az ő működésének van értelme, és tömegeket szólít meg, akkor, amikor a legnagyobb szükség van arra, hogy tömegeket szólítson meg, felhívást tegyen a maga eszközeivel, a maga tehetségével, addig ilyen prekoncepciók alapján kár megítélni azt, hogy ő, az ő tevékenysége most nem elég tiszteletteljes. Lehet, hogy az a pénz, amiket egyébként ebből megérkeznek bevételek, én kevéssé gondolom, hogy ez az ember saját magára fordítaná. Ez, mert
0: tudjuk, az egyház megyére
2: mert az kapni, ő neki túl tudom. Sok. Igen. Tehát ezek annyit keresnének ezzel, hogy nem tudja magára fordítani.
0: Jó, még egy záró gondolat, és akkor elmegyünk, hírezünk meg, megzenélünk. Ő azt vallja, Sanyi, ezt neked is mondom,
1: igen?
0: Hogy azt mondja a pádre a nyilatkozataiban, hogy hát szilárdan állítja azt, hogy a DJ pult mögötti jelenlét nem elhajlás vagy profán hobbi, hanem a missio ad gentis, vagyis a népek közötti misszió kortárs formája a digitális meg a szubkulturális terekben.
2: Így van.
0: Úgyhogy erről beszélünk majd még mindjárt.

0: Ez történt hétfőn reggel.
1: Itt vagyunk, és akkor a Padre DJ-vel, a DJ Padre-val fogunk még egy picit foglalkozni. Nem győzött meg sajnos az utolsó mondata ennek a papnak, nem?
2: Nem.
1: Jó, csak hogy az a kérdés, hogyha ez akkor sok, akkor tehát tényleg az a kérdésünk, tudod te azt, hogy gyerekek azok állandóan ott vannak, telefon, stb. És ugye az, hogy nemhogy az egyháznak a saját szülőnek, vagy mondjuk egy bárminek is a meghívás, hogy letegye a telefont, az szintén egy óriási kihívás. Nemhogy egyébként még jobban mondjuk az egyháznak, vagy a vallásnak, vagy a hitéletnek, hogy akkor milyen eszközök lehetnek a kezükben a papoknak, azon túl, akkor most kiírja azt, hogy gyerekek, gyertek, majd már lesz mise, hogy akkor menjenek misére, és éljenek egy kicsit hitéletet.
2: Közös kirándulás.
1: De ezt már megbeszéltük! Azokkal fog elmenni közös kirándulásra, akik már ott voltak, érted? Tehát akik tudnak róluk,
2: de
1: és bemennek.
2: De ők majd behívják a többieket is.
1: Aha, de hogy mész, de nincs egy közös kirándulás, nincs, hogy gyerünk, nem fog elmenni senki, Sanyi. Tehát kírja Balogh Laci atya azt, nem tudom én, vagy a püspökünk kírja azt bárhova, hogy akkor gyertek, mert akkor a püspök úr hétvégén fog kirándulást szervezni, gyertek el.
3: És most a külsősökről beszélünk, nem azokról, akik egyébként tagjai.
1: Vagy ez oratórium, táboros,
3: igen,
1: tehát nem fognak elmenni. Érted? Tehát valami eszköz kell 2026-ban, legyen az a TikTok, vagy bármi más, amivel meg tudod őket szólítani. És hogyha...
2: De ez egyszerűen nem tehetek róla, én azt gondolom, ez nem fér össze a vallásossággal. Tehát nyilván egy vallásos ember a TikTokot is, meg az ilyen közösségi oldalakat is
3: nem használja.
2: De használja, csak mértékek szokta használni jó igen. esetben, és ez meg, ezek a dolgok meg pont az ellenkezője, tudod? Hogy ő most akkor DJ-skedik, és akkor minél több ember ott alkohol lehetősége van, stb.
1: Okay.
2: Nagyobb esély van a bűnbeesés.
3: Várjál, Sanyi, várjál, nem tudom eldönteni. Ezt te komolyan gondolod?
2: Teljesen. Én a gyerekemet, ha kicsi lenne, ilyen 17-18 éve, biztos, hogy lebeszélném az ilyenről.
1: Nem engednéd oda őt.
2: Nem.
1: Jó, annyi, hogy a Ferenc pápa személyesen fogadta őt a Vatikánban, és megáldotta a DJ felhallgatóját. A 11. Leó pápa a hivatalos videóüzletben átta áldását a kassai dóm előtti rendezvényre. A Brágai Főegymegyei Egyházmegyei érsek teljes támogatásra biztosította, mintaértékűen látja el a plébánosi teendőt, miközben a zenei fellépések bevételeiből a helyi közösség is építészeti beruházásokat valósítja meg. A portugál katonai ordináriátus parancsnoksága szintén elismeréssel kezeli tábori lelkészi tevékenységet. Ugyanakkor azért itt a katolikus körök részéről vannak kritikák, nem a tehát a teológusok, tehát a szakemberek, akik ugye nem ott vannak bent az egyházon belül, hanem akik ezzel foglalkoznak, meg más szakértők szerint, ugye ez a szekularizációhoz vezethet, vagyis ugye elvilágiasodáshoz. Ezt mondják, ugye az egyház megyén kívüli, nem a paptársak, hanem a kívüli szakértők. Úgyhogy,
2: de szépen megfogalmazták.
1: Igen, a szakértők. Na mindegy, nem tettünk igazságot, viszont egy ilyen jelenség van, úgyhogy...
3: Tessék hallgatni.
1: Halleluja.
3: Tessék hallgatni a Padrét.

0: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
1: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Eli a neve, vicces, okos.
8: Ne nézz!
7: Nem nézlek!
8: Áó, kicsit nézhetsz.
7: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka, a mozikban.
9: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, A Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni Produkciós Iroda és még sokan mások. 4 nap alatt 4 helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várlak Fesztiválon.
10: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Befejeződött Szűdliget térségében két úgynevezett sarkantyú átvágása a Dunán. A beavatkozásra egy Európai Uniós kutatási program részeként került sor, amely azt vizsgálja, hogyan lehet a hajózás érdekében erősen szabályozott folyón természetesebb élőhelyeket visszaállítani. A munkálatok során a kőből épített gátak part felüli végét nyitották meg, így a főmedernél nyugodtabb, de folyamatosan átöblített mellékáramlás jöhet létre, amely kedvezőbb feltételeket biztosít a halaknak és a kétéltőeknek. Ezzel kisebb, idéglenes szigetek is kialakultak. A Dunai-Paj Nemzeti Park közlése szerint a végső cél az, hogy az élővilág számára egy áramló vízű parti zóna jöjjön létre, mely véd a hajók keltette nagy hullámzástól. Hozzátették, ennek alacsony, de a jelenleginél magasabb vízállás esetén van jelentősége. A tervezett zátony ezért alacsony lesz, közép víznél talán már ki sem látszik majd a mederből. A DMRV ZRT tájékoztatása szerint Szentendrén és a környező településeken, valamint a Pilisi medencében a vízfogyasztás továbbra is rendkívül magas, miközben a Duna alacsony vízállása miatt a parti szűrésű kutak víztermelő kapacitása mintegy 30%-kal csökkent, írja internetes bejegyzésében Dunakeszi polgármestere. Tiósi Csaba közölte, a helyzet komolyságát mutatja, hogy a múlt héten az agglomerációban mintegy 5000 ember víz nélkül maradt. Ezért különösen fontosnak tartja megköszönni a dunakesziek, valamint a szolgáltatók és a vállalkozások együttműködését. Hozzátette, a másodfokú vízkorlátozás továbbra is érvényben van. Az ebben foglalt szabályok mellett a napi 10 köbméternél nagyobb átlagfogyasztású gazdálkodó szervezeteknek 10%-kal csökkenteniük kell a napi vízfogyasztásukat. Újabb megrázó esethez riasztották a napokban az Ipoly-völgyi különleges mentők búvárszolgálatát. A szervezet a közösségi oldalán azt írta, Szeret település határában egy háromtagú csoport csónakja felborult a vizen. A társaságból ketten a tópartra ki tudtak úszni, ám 16 éves társuk elmerült. A salgótarjáni hivatásos tűzoltók, a Nógrád vármegyei rendőrség, az országos mentőszolgálat salgótarjáni esetkocsija, valamint a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Mellett ők is azonnal a helyszínre vonultak három búvárral. Kiérkezésük után a mentőegységek a víz alatti kereséshez készültek, amikor a salgótarjáni hivatásos tűzoltók megtalálták a fiút. A szakemberek kiemelték, majd mentőcsónakkal a partra szállították, ahol átadták a mentőszolgálat munkatársainak, de az életét már nem lehetett megmenteni. A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és a Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök Magyar Péter. A kormányfő közölte, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. Az első 35 ezer köbméterből a szakemberek elkészítik azt a keresztirányú kőbordát, amely már érdemben megemeli a vízszintet Paksnál. Pár héttel később további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret, és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alól a folyófeneket. Hozzátette, a szakemberek folyami nasszád és szonár segítségével folyamatosan mérik a Duna medrének állapotát, a víz áramlását és sebességét, és ez így lesz a jövőben is.
11: Időjárás.
12: Időjárás.
3: Ma is napos idő várható, csak délutántól jelenhetnek meg elszórtan gomoly felhők az égen, csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 33 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Balassagyarmat és Vác térségében.
12: Közlekedés.
3: Sebességellenőrzés várható ma Rétságon a vasúti átkelőnél, Gödön a Pesti úton és Széchenyben a benzinkútnál. Ne hajtsanak gyorsan.
11: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
13: Ez a reggeli ritmus.
14: Ez történt hétfőn reggel.
15: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, folytatjuk magunkat. Norvikám nézi a híreket, látsz-e valami frissességet, újdonságot, amit esetleg ide hoznál. Én most látom azt tényleg, hogy nem is a múlt héten kaptam az infót, hogy hát nem tudom én, 70-80 év után végre van a polgármester Rétságnak? Jó, nem? 10? Vagy nem? 5?
16: Nem láttam.
15: Nem tudom, nem? Jávorka János lett az alpolgi. Végre, végre. Ezzel foglalkoztunk mi annó.
16: Nem is egyszer.
15: Sokat, nem is egyszer, igen. Tehát, hogy még azt hiszem a Nógrád vármegyei kormányhivataltól is valaki volt, és hát azt egy teljesen fogták a fejüket, hogy hát, hogy bár, hogy lehet ez évek óta, és mentek a bírságok meg minden, hogy hát Istenem a testület, már léci, mondja meg, hogy ki lesz az alpolgi.
16: Igen, de meg lehet. Én boldog
15: végre.
16: Vagyok. Én boldog vagyok.
15: Én is. Tudjátok mit? Ritkán szoktam tapsot adni,
16: na.
15: Most de most adok egyet.
16: De
15: adok
16: kinek?
15: Egy, a Rétsági testületnek adok egyet. Igen. Jobb vagytok!
16: Kitartás, maradjatok ilyen.
15: Ez az!
16: Fog ez menni.
15: Így van!
16: Jó. Na jó van, ezt kiörömködtük magunkat, hajrá!
15: Ki, gyerekek? Többet ez.
17: Nekem a múltkor voltak pont eszembe.
15: Nagyon jó.
16: Tényleg?
15: Hiányoztak?
16: Gondoltál
17: nem, rá? Csak hogy mikorra oldódik ez meg.
15: Ha most. Fölgedre, eszébe jutott.
16: Mi lehet Rétságon az alpolgármester?
17: Ez nem, sorsa. Valakivel beszélgettünk, és meséltem, hogy még mondom, mindig.
15: Megőrülsz.
16: Behívtad, Sanyi, a megoldást, behívtad.
15: Igen, be.
16: A vonzás.
15: Viszont a témánk az Váci. Ez is egy ilyen mentett bejegyzés volt nekem még a közösségi oldal, nagyban július környékén, mégpedig a futár történet, és meg is kerestem az úriembert, hát most, ahogy látom, tehát nem, 730 interakció meg, stb. Úgyhogy elmondhatom a nevét neki, Varsányi Péternek hívtak, aki posztolt még július közepén, és én írtam neki, hogy nagyon szívesen vennék, hogy erről tudnánk beszélgetni vele. Nagyon rendes volt, nagyon kedves volt, azt mondja, Gödi, fiatalember, hogy nem nagyon vállalná a rádiót, mert fél, hogy elpuhannak az agya, és hogy
16: a szabaiért nem vállal a felelősséget.
15: Így van, ugyanak akkor mondtam azt, hogy lehet, hogy ha van ismerős futár, akivel ezekkel tudunk beszélgetni, akkor szívesen fogadom. Azóta még nem jelzett, viszont erről szeretnék azért beszélni. beszélni. Na. A következő volt az ő bejegyzésének a tartalma. Ma csomagkézbesítő munkám közben a kölcsei csomagautomata töltésénél a munkám során először a képen szereplő négy közmunkás közrefogott, és erős módon kioktatott, hogy tilosban parkolok, pakolok, az üres utcán járdán, és ezzel veszélyeztetek autót, gyalogost, stb. Utána a képen látható módon négyen megírták a kocsi csomagtartójában, hozzáteszem, rossz adatokkal a büntetést, miközben megállni tilos tábla alatt álltak. Nem tudom, mi volt az erélyes intézkedés célja, de nálam célt ért, ezentúl azon a helyen, ahol nem tudok kressz által szabályosan megállni és pakolni, vagy csomagautomatát megközelíteni rakodási terület hiányában, ott nem fogom kézbesíteni a csomagot, így vagy hatósági intézkedés miatt, vagy cím nem megközelíthető státusszal végleg visszaviszem az adott csomagot. Legyen az bármennyire szükséges, pelenka, gyógyszer, vagy bármi más, és ugye a hivatkozási képről azt írja még, hogy az urak szolgálati számát... Jó, igen, na...
17: Kemény elhatározás.
15: A városházára címzett csomagokat pedig alapból címzett ismeretlen státusszal viszem is vissza, tisztelettel egy futár. Ez a témánk, úgyhogy átbeszéljük ezt, mert hogy hát nyilván hozzátok is Norbi érkezik, mindenki látja, hova parkolnak, hova nem, stb. Úgyhogy ezeket átbeszéljük majd a Meg a slágerek után.

0: történt hétfőn reggel.
1: Futárkodunk, mégpedig Vácon, és hát nem csak Vácon, hanem ugye a 95.7 és a 95.9 teljes hatókörében, vétel körzetében, kedves hallgatók. Azért ilyenkor szeretem a Facebookot, hogy ezzel tudunk foglalkozni. Aki nem tudna, hogy miről van szó, gyorsan elmondom, egy futár írt egy bejegyzést egy Váci csoportban egy pár hete, amit én elmentettem, meg is kerestem az úriembert, ő nem akart nyilatkozni, mondván, hogy lehet, hogy dörren az agya is, hogy ez igen, tehát hogy nagyon fölmér a szituáció kapcsán. Azóta mondta azt, hogy lehet, hogy kapok egy-két olyan kontaktot, akivel tudunk tényleg futárként beszélni, akár névtelenül, hogy milyen kihívásokkal szembesülnek a futárok. Viszont ugye az ő cikke, illetve a bejegyzése, ezt gyorsan elmondom, arról szólt, hogy ma a csomagkézbesítő munkám közben a kölcsei csomagautomata töltésénél a munkám során először négy közmunkás közefogott és kioktatott stílusban elmondta azt, hogy tilosban parkolok az üres utcán járdán, és ezzel autókat gyalogost veszélyeztetek. Utána megbírságolták őt rossz adatokkal, miközben ők a megállni tilos táblalat álltak. Azt írja a bejegyzésében, nem tudja, mi volt a célja, de nála azt érte el, hogy ha nem tud olyan helyen a KRESZ által szabályosan megállni és pakolni, vagy csomagautomatát megközelíteni a rakodási terület hiányában, ott nem fogja kézbesíteni a csomagot, vagy hatósági intézkedés miatt, vagy cím nem megközelíthető státusszal végleg vissza fogja vinni a csomagot, legyen az gyógyszer, pelenka, vagy bármi más. Igen. Itt vagyunk. Na, igen, te mint átlagember, talán kezdjük innen. Rendezz valamit. Alig várod, hogy megjöjjön. Ugye? Mindél közelebb, és mi nem a csomagautomatáról beszélünk, hanem ugye gyakorlatilag arról, hogy mondjuk először rendez házhoz, munkahelyhez. Mindig közelebb jöjjön, mindig, ha lefussál, leszaladja, át tud venni, mehessé tovább.
2: Abszolút.
1: De sokszor ez ugye azzal jár, hogy a futárnak olyan helyeken kell megállnia, ami nem biztos, hogy mondjam, a kreszt megengedi, stb. Ugyanakkor te meg lusta vagy, hogy akkor még elmenj ide, meg oda, akkor itt álljál meg ennél a parkónál, meg a telefonálja a futárral, és akkor a futár 43 000 ilyen telefonálást csinál egy nap. Tehát, hogy igen, mi elvárjuk azt, hogy kielmesen le tudjunk szaladni gyorsan a munka elé, és akkor át tudjuk venni a csomagot, ezzel egyébként rizikózik a futár, bár neki is könnyebb azt, hogy akkor megáll, kész, átadja, és akkor megyünk tovább.
3: Brutál életük van, az biztos.
1: Igen, ugyanakkor meg azért lehet, hogy mégiscsak veszélyezteti mondjuk a forgalmat, vagy a közlekedés mondjuk megállítja, legyen szó mondjuk itt a Rákóczi meg a Teleki sarka, például Balassagyarmaton. Igen, nem egy könnyű szituáció ez. Te mit látsz? Mert hozzátok azért szoktak járni a futárok.
2: Igen, nekünk a boltban ugye eleve az áru szállítás is ugye futárszolgálattal zajlik most már nagyon régen, bár régen, amikor a cégek saját maguk hozták le az autókat, vagy én hurcoltam az árut, az sem volt egy sokkal jobb történet, csak más volt a főszereplő. Most ez áttevődött gyakorlatilag ugye minden esetben a különböző futárcégekre, 4-5-6 futárcégre mondjuk. Tehát önmagában már ez is nagyon komoly terhelést ró ott arra a szakaszra. Zárójelben megedzem, illetve előre bocsátom, hogy abszolút, mint a filmben, csak ott a vízilovakkal, mint a futárokkal vagyok, tehát azért azt látni kell, mert már mindjárt fogom indokolni az is, hogy miért.
1: Jó.
2: Tehát ott is az így van, és aztán erre még rárakódott az idők folyamán, az évek során az egyre inkább nagyobb számban megrendelt egyéni futárosdi történet, az is a különböző csomagszállító cégek ugyanezeken a helyeken. Mi egyébként ezzel együtt, hogy a bolt vagyunk, hogy egy átvevő pont és feladó pont is vagyunk.
1: Igen.
2: Ami tovább rója egyébként ezt a jellegű terhelést erre a területre. Nem lehet, nem csak nálunk, hanem a városban sem sehol máshol, amire én jártam, a Keltemben vagyok, nem lehet azt látni, hogy 90% vagy 10%-tól jobb arányban tudnának szabályosan parkolva mindenkinek a kedvére téve és minden előírásnak a kezébe téve parkolva munkájukat végezni ezeknek a futároknak, nem lehet. Tehát azt is látni kell, és itt megint nem lehet ettől elvonatkoztatni, hogy azon túl, hogy végül is tényleg a mi érdekünkben csinálják ezt a dolgot, ezek az emberek egytől egyig, ezek a futárok egytől egyig, ezt mindenki értse meg és lássa meg jól, elképesztően jól tudják profi módon, zseniális módon végezni a munkájukat. Nagyon-nagyon tudják a logisztikáját, a részletekbe menően ennek. Nem véletlenül állnak meg ott centiméterre, ahol megállnak. Ezek nem rossz indulatból teszik, hanem egyrészt 50%-ban azért, hogy neked jobb legyen, 50%-ban azért, mert akkora terhet és akkora felelősséget és pallost ró rájuk a saját cégük, akiknek az alkalmazásában vannak túlnyomó részt vállalkozóként, felkiáltójel.
1: Tehát hogy én mondjuk egy ilyen biciklis kajás futár, tehát úgy vannak ők is szintén sokszor.
2: Szinte biztos, igen. Nagyon sok esetben akár saját autóval is, vagy hozzájárult autóval, nem akarok ebbe butaságokat mondani, de látni kell azt, hogy ezek az emberek 3-4 ember munkáját végzik erőn fölül, elképesztően emberfeletti, család nélküli, pihenés nélküli dolgokat csinálnak.
3: Ez igaz, pont, de nagyon jó keresnek.
2: Pont, meg. Lezárva, nincs mese, vége 600. Innentől kezdve ehhez az egész dologhoz, akár hivatalos embernek, akár úgymond az előbbi hírben említett, vagy az alaphírben említett közmunkásnak, közellenőrnek, mit tudom én, ki volt az, aki megneste őket ott Vácon.
3: Közmunkás.
1: Hát nem közmunkás, mindegy, hanem közterületesnek.
2: Közterületesnek. Így van, közterületesnek. Ezeknek az embereknek ezt a dolgot kb. Mundírbecsülete szinten kellene tudni kezelni. Hát ők voltak az a kivétel szerintem különben, akik nagyon durván eltértek ettől az alapvetéstől, mert én azt látom, hogy például a mi példánkra visszakanyarodva,
1: igen,
2: itt korábban azért voltak akár még rendőri fellépések is az ott parkoló, hogy is mondjam, csak szállítókkal szemben, legyenek azok mindenkoriak. Meg én azt látom, hogy megszűntek.
1: Megszűnt.
2: Még onnan is. Tehát ne legyünk ennyire lelkesek senki oldalról őket bántva, és ezt az egész folyamatot akadályozva, mert ha ez a folyamat megáll, megakadályoz, tehát hogy is mondjam, csak igen, gátat vetnek elé ilyen-olyan mondva csinált okokból, akkor annak sokkal rosszabb és kényelmetlenebb vége lesz. Tehát.
1: Igen, nekem még egy dolog jutott ezzel kapcsolatban eszembe, tehát hogy végigolvastuk itt Filimmel és Anyukával, amikor kijött ez a friss kérdőív, hogy akkor milyen legyen a büntetés a gyorshajtónak, meg hogy
3: igen,
1: és akkor ott azért arra jutottunk, hogy egyik másik kérdés az körülbelül olyan, mint hogyha a

0: Budapesttől, hogy hol állsz megért.
1: Azt hagyjuk.
0: De a legsűrűbb városokban is. Tehát, hogy egy ilyen kérdés mondjuk én föltettem volna, hogy valami fajta, nem azt mondom, hogy tényleg ilyen kiemelése legyen a futároknak, de hogy valahogy könnyítve az ő helyzetükön ne lehessen 4 közterületes által megbüntetni őt azért, mert egy üres utcán ott állt, ahol nem lehetett volna, de közben pakol ki a polgármesteri hivatalnak a cuccait, amiket egyébként ők megrendeltek.
1: Így van. Egyébként most expertebb hallgatók nyilván már tartogatják a kérdést, hogy hát ezért találták ki a különböző futárcégek, ugye ezeket az automatáknak ez egyébként jól megközelíthető helyen való elhelyezését, és ez tényleg így van. Ők ezt akarják, hogy parkolóhelyek környékén jellemzően multik oldalára, föl vannak rakva ezek az automaták, és ott egyébként ez a dolog mármint átvétel és leadás szempontjából valóban nagyságrendekkel kényelmesebb. Csak azt az egyet, hogy figyelmen kívül, és ezt nagyon jól tudom, akár gyalmat esetében is, hogy nem győzik akkora forgalom a szállításban, hogy egyszerűen nem fér el az automatákban sem. Tehát ennyire kevés a pénz, és ennyire nagy a baj egyébként zárója kedvenc veszőparipám, ennyire nagy a baj a rendelések tekintetén, ennyire szegény az ország lakossága, hogy nem győzik a futárszolgálatok. Hát aztán ezek meg is hibásodnak, vagy a tisztelt tudatos vásárló, ne vegye senki magára, csak az, akinek inge. A tisztes, tudatos vásárló, aki nagyon-nagyon tudja, az megrendeli, nem veszi át. Ott van, ott figyel bent. Nyílna hozza az árut pontosabban, nem nyílik ki, benne van. Azért azt vissza is kell vinni a központba. És a többi. Tehát olyan szinten, ha ebből megáll valami, akkor nagyon megállám, és akkor jön az, hogy például, ha úgy ítéli meg egyébként ez a munkás, ez a futár,
0: igen,
1: akit mondjuk leköpködünk azért, mert megáll itt vagy ott vagy amott, és úgy ítéli meg, hogy hát azért én mégsem tolok ki ennyire az emberekkel, és tudja azt, hogy mondjuk mi ott vagyunk a fő utcán, és akkor betelt, elromlott, megállt mondjuk a valamelyik multinak a hasonló céges futár dobozai a falon, akkor fogja magát, és inkább behozza hozzánk, és leadja a helyet, és a vevő ugye megkapja automatán az értesítést, hogy nem ott, hanem ott tudja átvenni, és majd jön, és ott akkor hozzájut valaki a tisztelt csomagjához. És megtehetné azt, hogy fogja, oké. Fátyol rá, visszaviszem, és nem érdekli, nem, ez az ember még dolgozik azzal, hogy egyébként vállalva ezeket a következményeket így csinálja. Jó. Tehát ne csináljunk már ebből ilyen izékérdést.
0: Igen. Jó, még azért beszélünk, jó, erről. Ha valakinek van vélemény, akkor Viber. Jó, ingyenes, amint aki Viberezik, 0635 66 22 62.

0: történt hétfőn reggel.
1: Jól van, itt is vagyunk. Egy picit felúsztam meg a Norbi.
2: Felúsztam magam.
1: Érzem, hogy a remétett Váci vagy a Gödi futárnak a bejegyzéséhez igen, azért itt egy érzelmi plusz töltet került.
2: Pusztán azért, mert bele tudom magamat élni, látva a munkájukat napról napra, de szerintem ez a sokan mások is így vannak, és egyébként többen vannak ezen a véleményen, mint az ellenvéleményen, ebben azért egészen biztos vagyok. Tehát remélem, és nagyon, nagyon szerencsésnek tartom, hogy inkább ez a futárok általános megítélése, mert ahogy része lett ez a látvány, ez a szolgáltatás az életünknek, így nem is nagyon tudunk meglenni nélküle, mert olyan mértékű netes, internetes és nem látott forgalom zajlik rendelések kapcsán, ami korábban nem volt, nem is volt sejthető, és csak jelzem, hogy növekszik. Tehát ez még ettől lesz durvább is.
1: Érdekes, hogy akkor ennek a témának bár már nem bontjuk ki, mert nincs rá időnk, van egy másik oldala, és ez megnyilvánult a futár bejegyzése alatti kommentekben, mindjárt olvasok egyet, az a közterület felügyelőknek a dolga. Azt írja valaki, ezért fizetjük őket, erre képesek, a piacra bejönnek simán büntetni, holott az nem közterület, ott semmi keresni valójuk nincs. Azt, hogy ők a beállítani tiloson bejönnek oda, az ugyan nem számít, nekik lehet. De mikor tényleg fel kéne lépni, akkor a fejüket elfordítják. Netán, ha a városban gáz van, akkor nincsenek sehol. Tulajdonképpen mi a sznak vannak? Piszkosul felháborít, hogy bármit megtesznek és simán rendőri munkát végeznek, de ami a nevükben szerepel, annak a töredékét se. A nagy képüsködés az viszont rettentően megy nekik, nagyon felsőbbrendűnek képzelik magukat. Jó lenne, ha a vezetés visszahúzná őket a földre, amíg ezt nem az emberek fogják megtenni, pofátlanul túltolják most már magukat, ezt mondták a Váci közteresekre.
2: Ezekre vannak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon csúnya közmondások, vannak, amik annyira nem csúnyák. A legóvatosabb az azt tényleg, hogyha ha valakinek hatalmat adsz a kezébe, akkor azért az utána bármire képes. Az egyik legcsúnyább az az, hogy amikor a hogy is mondjam, csak a bélsár, amikor a polcra kerül, rögtön lekvárnak képzeli magát. Tehát igen. Vannak ilyen cuccok, tehát ezek ilyenek az emberek, ilyenek vagyunk akár, nem szeretnék ilyen lenni, ettől megértőbb szeretnék lenni mindig, de ez egy emberi dolog.
1: Igen.
2: Sajnos ez van.
1: Ezzel lehet még majd foglalkozni.
2: Ez van.
1: Begyűjteni az infókat tényleg mondjuk itt a Balassagyarmat, Salgótarján, Vác tengelyen, hogy akkor, vagy még tovább is, hogy mondjuk akár Vácon, akár Dunakesziben, hogy működik a közterület felügyelet, mi a dolguk, mit csinálnak, és hol vannak, és miképpen, és miért, és hol működik mondjuk jól, hol kevésbé, hol tiltakozik mondjuk a lakosság, hol támogatóan van mellettük, azért még ez is egy izgalmas téma, kérdés abszolút, lehet majd hamarosan, úgyhogy igen, oké. Jó. Zenéket viszünk tovább.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
6: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
5: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idén nézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
6: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
7: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Eli a neve, vicces, okos.
10: Ne nézz!
9: Nem nézlek!
10: Áú, kicsit nézhetsz.
9: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
11: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
12: Megafon.
13: A mikrofonnál Szendi Hajni.
12: Hírek.
13: Mintegy 30 önkéntes vett részt a napokban a Bagolybükk Környezet és Természetvédelmi Egyesület Váci Dunaparti szemétszedésén, közölte a Váci önkormányzat. A tartósan alacsony vízállásnak köszönhetően olyan hulladék is hozzáférhetővé vált, amelyet korábban a folyó rejtett. A résztvevők ásóval és kapával felszerelkezve dolgoztak az akcióban, mintegy 10 köbméter hulladékot, valamint 9 autógumit gyűjtöttek össze. A munkába becsatlakozott a vízügy is. Munkagépekkel kiemeltek egy nagyobb fémtartályt, és egyéb köbméteres szemétdarabokat is elszállítottak. A szemétszedés során egy helyi lakos egy zacskónyi lőszert is talált a vízben. A szétszóródott, de eredeti csomagolásban lévő töltényekről értesítették a hatóságokat. Szeptembertől dr. Tauber Dorottya szemész szakorvos ismét a balassagyarmati dr. Kenesei Albert Kórház rendelőintézetben fogadja a betegeket, tájékoztatott az intézmény. A szakember ebben a hónapban 2, októberben pedig 4 napos rendelést tart. Emellett dr. Révész Gábor fülorgégész főorvossal is bővült a rendelőintézet személyi állománya, aki szeptembertől a hónap minden harmadik szerdáján rendel. Bejelentkezni személyesen, e-mailben vagy telefonon lehet a betegirányításnál, valamint a 18-12-es egészségvonalon és az egészségablak mobil alkalmazáson keresztül. Újabb megrázó esethez riasztották a napokban az Ipolyvölgyi Különleges Mentők búvár szolgálatát. A szervezet a közösségi oldalán azt írta, Szeret település határában egy háromtagú csoport csónakja felborult a vizen. A társaságból 2 a tópartra ki tudtak úszni, ám 16 éves társuk elmerült. A salgótarjáni hivatásos tűzoltók, a Nógrádvár megyei rendőrség, az Országos Mentőszolgálat salgótarjáni esetkocsija, valamint a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Mellett ők is azonnal a helyszínre vonultak 3 búvárral. Kiérkezésük után a mentőegységek a víz alatti kereséshez készültek, amikor a salgótarjáni hivatásos tűzoltók megtalálták a fiút. A szakemberek kiemelték, majd mentőcsónakkal a partra szállították, ahol átadták a mentőszolgálat munkatársainak, de az életét már nem lehetett megmenteni. Paks nem kampányszínpad, a pártelnökök nem Magyar Péter politikai biodíszletei. Tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. Ráadásul, mivel a miniszterelnök össze-vissza beszél, Nincs is értelme meghallgatni, mert másnap ugyanannak az ellenkezőjét is el fogja mondani, ugyanolyan meggyőződéssel. Ezt válaszolta a Telexnek Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, miután Magyar Péter a mai napra Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit. Hasonlóan reagált a Mi Hazánk vezetője is. Trockai László azt közölte, ebben a politikai színházban most nem látja értelmét a részvételnek. Arra kérte a miniszterelnököt, hogy küldje inkább maga helyett Kapitány István energetikai minisztert, aki elvileg tényleg szakértője a témának. Arra kérte az ukrán elnök az Egyesült Államokat, hogy adja el Ukrajnának a birtokában lévő Patriot légelhárító rakéták legalább 5%-át, hogy az ország felvehesse a harcot az egyre gyakrabban érkező orosz ballisztikus rakéták ellen. Volodymyr Zelenszky azt mondta, ha eladnak nekik 5%-ot, átvészelik a telet és életeket mentenek meg. 10%-nál viszont megsemmisítik az összes orosz ballisztikus rakétát. Kijev közben jelezte, hogy jelentős hiány van a Patriot elfogató rakétákból, mióta a közel-keleti konfliktus miatt csökkent az ellátásuk. Washingtonnak ugyanis szüksége van ezekre a fegyverekre a saját háborújához.
2: Időjárás.
11: Időjárás.
13: Ma is napos idő várható, csak délutántól jelenhetnek meg elszórtan gomoly felhők az égen, csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 33 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Balassagyarmat és Vác térségében.
11: Közlekedés.
13: Sebességellenőrzés várható ma Rétságon a vasúti átkelőnél, Gödön a Pesti úton és Széchenyben a benzinkútnál. Ne hajtsanak gyorsan!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
14: Ez a reggeli ritmus.
15: Várhatom mosolycsalva.

0: Ez történt kedden reggel.
1: Itt is vagyunk, jó reggelt mindenkinek, és akkor egy érdekes közösségi médiás történet az, amiről tudunk megint egy picit beszélni, ilyenek előjönnek, és hát annyi van, mint a szemét, viszont egy-kettő azért elgondolkodtató, és az elgondolkodtatókon belül is van, ami elgondolkodtató. Egy fiatal lánynak a története az, amit itt elkezdtünk pedzegetni, és akkor még egyszer azért itt repetitíve visszahozzuk, hogy akkor Sanyi is tisztában legyen vele. Ugye ő azért fakad ki, mert hogy az egyik vendéglátó helyen azt olvas még mindig, bár már ugye itt a vakáció vége fele vagyunk, hogy az kap kedvezményt, az kap, nem tudom én, egy kicsit...
2: Fagyit.
1: Igen, valami ilyesmi volt, akinek ugye az évvégi bizonyítványa az kitűnő volt és jó volt. Elérte azt, hogy ez nagyon felhúzza őt, mert a gyerekként egész évben azért tanult, hogy a végén egyszer valaki büszke lehessen rá, az anyukája, nem voltak gazdagok, és tudták azt, hogy ez tényleg
3: ez az élet.
1: Csak így menni kell, várjál már, és ugye most ott tartasz, hogyha kilépsz az iskola kapuján, akkor is ugye a bizonyítványod alapján döntik el azt, hogy kapsz-e valami kedvezményt, vagy sem. Tehát ugye itt az ő problémája az az, hogy én mondjuk, hogy mi mondjuk hárman bemegyünk egy vendéglátó helyre. Jó? Mondjuk ott vagyunk Siófokon, a Petőfi sétányon,
3: voltunk,
1: verettük egész nap, és akkor bemegyünk egy helyszínre, hogy akkor ott megebédelünk. És akkor kijön a pincércsaj, tök kedves.
2: Persze nálunk van a bizi, mert ez életszerű.
1: Tök kedves, és akkor az van, hogy ránéz a karvajra, rád néz, rám néz, és akkor azt mondja, hogy tegye föl a kezét az, akinek van diplomája. És én fölteszem a kezemet, ti meg nem.
2: Így van.
1: És éppen ezért az én ribeye steakem az 70%-kal olcsóbb lesz, míg ti gyakorlatilag olyan áron esztek a Petőfi sétányi étteremben, ahogy egyébként a diplomamentes vendégek. Ez helyes vagy nem?
2: Alapvetően megoldanám úgy, hogy a mindhárom két elrendeled, és akkor megvan a kedvezményük. Ezzel nincsen már probléma, de egyébként visszatérve ide, természetesen nem. Tehát ez nem is működik. Nem. Ez abszolút életszerűtlen, ráadásul kontraproduktív is, mert már hányszor megbeszéltük és jutottunk arra a végkövetkeztetésre szakmák, tanulások és egyéb más ilyen jellegű témák kapcsán, hogy nem biztos, hogy az adott feladatokra éppen pont azok lesznek az alkalmasak, akiknek mondjuk makulátlan a bizonyítványuk érdemények tekintetében, és tehát utána nagyon-nagyon hamar elválik egyébként a víztől, hogy marad valaki életben aztán kint bizonyos bizonyítvány
3: birtokában,
2: vagy anélkül, tehát ez itt már élből bukik, és ráadásul mondom, az iskola falain, és az iskolai honoráción túl ez megtörténik, ott az azonnal rögtön kétélű fegyveré válhat, és egyáltalán nem szerencsés. És nem is
3: értelek, nem
1: működik. Most már érted, Sanyika, hogy akkor ez miről van szó?
3: Tehát, meg hát nyilván ugye majd elválik, hogy kinek van nagyobb szakmai tapasztalata. Tehát nyilván, mert vannak ugye olyan emberek,
2: szakmai tapasztalat akkor van, hogyha már éveket dolgoztunk egy területen, de mondjuk itt nincsen, itt csak mondjuk egy diák is.
1: Itt az akkor a kérdés, hogy mondjuk a vállalkozó, és akkor most hozzuk azt, hogy akkor figyelj, mutasd be a bizidet, még tart a nyár, és akkor...
2: 10%-et, de ott vagyunk mi az üzletben, mutasd be a bizi 7-es tanuló voltál, 8-ban mész, mutasd be a bizidet, ha az 5-ös 10% kedvedményt kapsz a golyós tollárából. Na, mondanék egy ilyen baromságot, biztosan nem csinálnék ilyet.
3: Nem. És ha mondjuk fel kéne venned valakit...
2: De mit kötekedsz már felvétellel? Igen?
3: Nem. Felvennél valakit mondjuk alkalmazottként.
2: Igen.
3: Hogy bírálnád el? A kitűnő tanulót vennéd fel?
2: Vagy nem érdekelne mondjuk... a kitűnő tanulósága felvételnél. Biztos, hogy nem érdekelne. Ennyi év után ezzel a fejjel 56 évesen biztosan nem. A kitűnő bizonyítvány alapján vennék fel valakit, azt mérget vehet rá.
1: Te melyiket válaszolnád akkor, Sanyi? Mert akkor mehetünk-e felé is. Hogy van egy gyerek, egy 7-es vagy, ott mindegy. Tehát van egy kitűnő tanulód, van egy kitűnő bizonyítványod, nincs benne 1-4-es sem, vagy majd mondjuk, nem tudom, benne 3 darab 4-es. Melyiket választanak?
3: Én a kitűnő tanulót venném fel. Nekem megbízhatóbbnak tűnik, és felelősség teljesebb gondolkodásúnak, és azért, mert ő harcolt, küzdött, nyilván a másik is, csak ő több eredményt ért el, és mindig ez volt az iskolában.
1: De ez
3: is
1: biztos?
3: Egyébként. Nekem igen. Én így gondolom, hogy azt venném, aki tényleg kiváló, mert ő majd az én... cégemet, ahol alkalmazom őt,
1: most,
3: ott is okay. Úgy fog megtalálni.
2: Sanyi beszorult ebben most.
1: Jó, de most hogy érted azt, hogy hogyan bírálsz-e, vagy hogyan, nem azt, hogy itt érkezel, hogyan
2: Döntesz.
1: Igen, mondjuk, hogy mit gondolsz, hogy akkor most egy kitűnő bizéje van egy mondjuk egy gyerkősznek, vagy pedig ott van mondjuk benne. Nekem egy picit más a véleményem. Tehát én sejtem azt, és aztán szerintem most bármi pedagógus Nógrád vagy Pestvár megyében, és mondjuk itt a kis települések, kis pedagógusokat veszünk. Jó, nincs egy kis pedagógus, de nem mondjuk nem tudom én, tehát mondjuk a Boronkaiban elképzelem azt, hogy ott azért ott az, hogy négyes van, meg ötös van, az négyes, meg ötös. Viszont azért tegyék a kezükre, akár a régi pedagógusok is, tehát, hogy, és én akár kiindulom magamból, hogy azért, ha átlagokat számoltunk, akkor mondjuk azért 4,40 nem tudom mennyi volt, de azért, hogy ne legyen már olyan csúnya, az a bizonyítvány, jó, akkor na, kerekítünk, és akkor még egy kis plusz dolgozat, valami írd meg, és akkor így megvan, és akkor legyen szép, egységes.
3: Ugye
1: és
3: ez úgy, nálam így volt a selekibe is.
1: És úgyhogy lehet, hogy nincs mögötte egyébként, nincs mögötte normális
3: tartalom. Nekem is így volt. Hetedikben, meg nyolcadikban az volt a lényeg, hogy igen, Hársanyi, nem biztos, hogy ezzel felvennének, de ha még felelsz a mitől egyik tantárgyból mondjuk a négyesért, vagy írsz egy dogát, akkor majd megnyomjuk egy kicsit, és akkor, meg hát tudod, itt volt a Ramcsi is, a Balassiba.
1: Aha.
3: Tehát, hogy ránézett a bizonyítványára, akár ő, akár a Magdi, és úgy nyilván kikértük a véleményét, hogy szerinted ide jó döntés beadhatja meg, mit tudom, és nyilván azt mondta, hogy igen, de hát nyilván a Balassiba ott fel kell kötni a gatyádat, na Ramcsika húzzál még egy kicsit. Bele.
1: Ezt akkor el is vérzett?
3: Nem, oda járt végül is.
1: Akkor kitűnő lett ott is?
3: Nem lett kitűnő, nyilván nem lett kitűnő. Itt a felvétel...
1: Nyilván szó, mert akkor így hogyan értéked? Akkor melyiket fogod választani, akivel...
2: Akkor most hogy érkezem meg a saját
1: van egy négyes, vagy akkor a kitűnő, értem, mert akkor lehet, hogy az van, hogy az ötös matek, az tényleg ötös, már a gyerek az penge volt belőle.
3: Jusson be. És akkor majd ott utána úgyis a többiek felhúzzák.
1: Itt nem arról van, nem ez a kérdés, hanem ugye azt mondom, hogy akkor ilyentől kezdte, hogy ítélsz meg egy bizonyítványt? Tehát, hogyha van benne egy-két négyes, akkor mondjuk lehet, hogy azt hozza magával, hogy az ötös matekból, az tényleg pacek ötös, és megy tovább, és ott van a tudás mögötte. Nem pedig az, hogy akkor Julika néni a 4,3-ra, akkor ezt felúszta, hogy akkor legyen. Érted, mire gondolok, Sanyikám?
3: Értek, de igazából elhiszed, hogy akkor ő pacekötös, és hogy tényleg, hogy makulátlan, és jó, és tényleg...
1: Mindenből! Asszatudás.
3: Igen, elhiszed, aztán majd úgyis kiderül.
1: Igen.
3: De először úgyis azt fogod látni.
1: Nem csak ez mindig olyan, tudod, hogy mint hogyha ilyen szitokszó lenne a négyes.
3: Nem? Pedig nem, nyilván, hogy nem, persze.
1: Tehát gyereknek, négyes a gyereknek a dolgozata. Azt mi van akkor?
2: Oké, ugorjunk egy nagyobbat, akkor hagyjuk most az általános iskolát meg a gimnáziumos időszakokat. Ott van valaki tényleg a diplomájával. Megszerzi a diplomát. Kérdezte bárki ebben az életben bárhol, hogy ott aztán arra hanyast kapott, hogy mint volt? Tehát ötöse
3: végzette,
2: vagy
3: elvégezte, az a lényeg.
2: Oké, de akkor bukik ez az egész kitűnőket alkalmazok.
1: De ott meg nincs, bártok, de ott meg nincs is az, hogy ugye a diplománál, ott csak a szakdolgozat, meg a diplomavédés van benne.
3: Én jó szinten vagyok veletek.
2: Nem mögöttem annak más értelemben vett értékelések.
1: Hát ott van az index, az, hogy ez ott
2: igen,
1: van.
2: Igen, okay, erre gondolok alapvetően, erre gondolok.
1: Ez valaki megnézi-e?
2: Soha senki.
3: Senki.
2: Soha senki.
3: Ez olyan, mint hogy a érettségi matekból 2-es. És kit érdekel? Van érettségit, Sanyi? Van. Ez a lényeg, nem?
2: Jó, senki, de akkor Sanyi, hagyd kérdezzem már meg még egyszer. Hát a saját magadról is ugye elmondod ezeket a számszerű kis adatokat, meg én is tudom saját magamról, sose voltam egy bekemanó, se más. De a lényeg az, hogy akkor viszont, ha te is ezt tapasztaltad volna veled szemben az adott munkahelynél, vagy bármilyen megbízás kapcsán, mondjuk itt a rádiónál, vagy bárhol, ahol eddig te közreműködtél az érzékenyítésektől kezdve, ez összes ilyen cirkusznál, ez lett volna döntő, hogy te neked hanyasod volt, és az alapján nem mehettél volna ide, oda, vagy amoda, mert azok a jei nem voltak, akkor hogy állnál hozzá a saját, most az előbb már kétszer is elmondott megközelítésed?
1: Egyes kapsz mindenhol!
2: Na?
1: És kész?
2: Akkor biztos, hogy?
3: Biztos rosszul érintenem.
2: Biztos, de attól te továbbra is tartod magad, hogy bár te is pont azt a tábort erősíted, aki nem volt kitűnő ebbe a büdös életbe, ha pozícióba kerül és eljátszhatta az eszét, akkor azonnal a kitűnőket veszív csak föl, és a többi besszen. Ugye?
3: Hogy is kihullik egy idő.
1: Nem, de olyan messzire vezet ez még, most elindultunk ebből, most szerintem zsíjig fogunk jutni, de most én bedobom a gyeplőt még gyorsan.
2: Egy horgony dobjál.
1: Én Tresó Pali bácsi tanár úrnak az elveit vallom, ő egy az egybe echte megszüntette az érettségét úgy, hogy van, mert hogy semmi értelme neki. Na, ezzel folytatjuk majd mindjárt.

0: Ez történt kedden reggel.
1: A Mágas Lágerek alatt mi arról beszélgetünk, hogy egy kicsit eltávolodtunk a kiindulási ponttól, de aztán Norbi azt mondta, hogy szerinte nem, ugye, mert hogy itt olyan kis lánynak, vagy fiatal tanulónak a videója kapcsán indultunk el, aki annak a felháborodásnak adott hangot, hogy gyakorlatilag nyár folyamán egy csomó helyen, és ő is az külföldi kislány, de ott az ő területén, ahol ő él, otthonánál, a városában, ugye, hogy diszkrimináció az, hogy ha bemutatsz egy kitűnő bizonyítványt, akkor mondjuk a fagyinak az ára az, mint 10%-kal olcsóbb. Ugye innen indultunk ki, hogy egész nyáron nyomasztják a gyereket ezzel a bizonyítványos kitűnős históriával, és utána addig utattunk el, hogy érettségi, meg hogy
2: de kell, már a diploma annak ez, is. Igen, tehát, igen. De ez majdnem az, hogy most kell a nyelvvizsga, nem kell a nyelvvizsga. Kell az érettségi, nem kell az érettségi.
1: Igen.
2: Ha az egészet az élet oldaláról veszem, és aztán az elhelyezkedésről, az ott való helytállás szempontjából természetesen, és az életre valóság szempontjából, akkor egészen biztos, hogy nem. Én nem tudom pontosan, hogy ezzel együtt valaha is meg fog-e szűnni ez a fajta felépítettség vagy rendszer, nem, mert az alapjaiban...
3: Mindig egy verseny lesz.
2: Alapjaiban, csak már most is az. Most az.
1: Igen, de
2: nem, hogy lesz, most az.
1: Komolyan mondom, én mindig visszaemlékszem arra, akár műszakon is, bocsánat, de hogy a vegykaron, hogy én egy kezel meg tudom számolni azt, hogy hány olyan ösztökélő prof, vagy tanár, vagy adjunktus adott elő nekem, akire azt mondom, hogy wow, tehát, hogy ezért jöttem én ide, érted? Egy kezdve jöttem számon.
2: Na, ennyi.
1: És gondolom, mizé prof, habil, izé, nem tudom mi, de hogy így...
2: Milyen sok gyerek és milyen sok szülő van gyerekek úgy most, akár a hallgatóink között, akik el tudják mondani azt, hogy tudják jól, hogy a gyerekük tényleg alkalmas volt arra a területre. Azon kevesek közé tartozott mondjuk, aki már tudta, hogy tényleg mit szeretne. Látszottak rajta az alkalmasság jelei, a rátermettség, a szándék, az egész jellem, a habitusa olyan volt. És kénytelenek voltak elengedni ezt a fajta dédelgetett álmot, vagy ezt a fajta célt egy-kettő darab pont nem megléte kapcsán. Tehát értitek, hogy ez...
1: Persze.
2: Hogy ez messze, messze nem igazságos. Tehát az nélkül ez minden életszerűséget és minden olyan dolgot, amit egyébként ehhez kapcsolni kéne. És az egész dolog álságossá válik, legalább annyira álságossá, mint ahogy Sanyi képes lenne egyébként valóban abba a pozícióba, abba az élethelyzetbe kerülve, ahol ő neki hatalmat, a jó Isten adja meg, hogy sose kerüljön ilyen helyzetbe, hogy olyan hatalom legyen a kezébe, hogy emberek feje fölött döntsön, és az, hogy ő munkát ad vagy nem, soha ezt az ország ne engedje meg, hogy Sanyi olyan helyre kerülhessen, hogy ő munkavállalók feje fölött döntsön. Ne, akkor nagyon nagy baj van.
3: Elég szoktam.
2: Szoktál te?
1: Sanyika,
2: tudod, mit szoktál?
1: Jó. Meghagyjuk azt a döntési képességét, hogy ő dönti el azt, hogy a mai citátumban mi lesz majd, vagy a mai kis passziánszokban mi lesz majd. De az még arrébb van. Jó. Igen. Gyertek, kaptok egy-egy fagyit tőlem. Jó?
2: És kedvezmény?
1: 10%.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analóg Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni Produkciós Iroda és még sokan mások. Négy nap alatt négy helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között, Füleken, a Várlak Fesztiválon.
7: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
8: Befejeződött Szűdliget térségében két úgynevezett sarkantyú átvágása a Dunán. A beavatkozásra egy Európai Uniós kutatási program részeként került sor, amely azt vizsgálja, hogyan lehet a hajózás érdekében erősen szabályozott folyón természetesebb élőhelyeket visszaállítani. A munkálatok során a kőből épített gátak part felüli végét nyitották meg, így a főmedernél nyugodtabb, de folyamatosan átöblített mellékáramlás jöhet létre, amely kedvezőbb feltételeket biztosít a halaknak és a kétéltőeknek. Ezzel kisebb, idéglenes szigetek is kialakultak. A Dunai-Paj Nemzeti Park közlése szerint a végső cél az, hogy az élővilág számára egy áramló vízű parti zóna jöjjön létre, mely véd a hajók keltette nagy hullámzástól. Hozzátették, ennek alacsony, de a jelenleginél magasabb vízállás esetén van jelentősége. A tervezett zátony ezért alacsony lesz, közép víznél talán már ki sem látszik majd a mederből. A DMRV ZRT tájékoztatása szerint Szentendrén és a környező településeken, valamint a Pilisi medencében a vízfogyasztás továbbra is rendkívül magas, miközben a Duna alacsony vízállása miatt a parti szűrésű kutak víztermelő kapacitása mintegy 30%-kal csökkent, írja internetes bejegyzésében Dunakeszi polgármestere. Tiósi Csaba közölte, a helyzet komolyságát mutatja, hogy a múlt héten az agglomerációban mintegy 5000 ember víz nélkül maradt. Ezért különösen fontosnak tartja megköszönni a dunakesziek, valamint a szolgáltatók és a vállalkozások együttműködését. Hozzátette, a másodfokú vízkorlátozás továbbra is érvényben van. Az ebben foglalt szabályok mellett a napi 10 köbméternél nagyobb átlagfogyasztású gazdálkodó szervezeteknek 10%-kal csökkenteniük kell a napi vízfogyasztásukat. Újabb megrázó esethez riasztották a napokban az Ipolyvölgyi különleges mentők búvár szolgálatát. A szervezet a közösségi oldalán azt írta, Szerettelepülés határában egy háromtagú csoport csónakja felborult a vizen. A társaságból ketten a tópartra ki tudtak úszni, ám 16 éves társuk elmerült. A salgótarjáni hivatásos tűzoltók, a Nógrád vármegyei rendőrség, az országos mentőszolgálat salgótarjáni esetkocsija, valamint a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Mellett ők is azonnal a helyszínre vonultak három búvárral. Kiérkezésük után a mentőegységek a víz alatti kereséshez készültek, amikor a salgótarjáni hivatásos tűzoltók megtalálták a fiút. A szakemberek kiemelték, majd mentőcsónakkal a partra szállították, ahol átadták a mentőszolgálat munkatársainak, de az életét már nem lehetett megmenteni. A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és a Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök Magyar Péter. A kormányfő közölte, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. Az első 35 ezer köbméterből a szakemberek elkészítik azt a keresztirányú kőbordát, amely már érdemben megemeli a vízszintet Paksnál. Pár héttel később további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret, és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alul a folyófeneket. Hozzátette, A szakemberek folyami nasszád és szonár segítségével folyamatosan mérik a Duna medrének állapotát, a víz áramlását és sebességét, és ez így lesz a jövőben is.
0: Időjárás.
9: Időjárás.
8: Ma is napos idő várható, csak délutántól jelenhetnek meg elszórtan gomoly felhők az égen, csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 33 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Balassagyarmat és Vác térségében.
10: Közlekedés.
0: Közlekedés.
8: Sebességellenőrzés várható ma Rétságon a vasúti átkelőnél, Gödön a Pesti úton és Széchenyben a benzinkútnál. Ne hajtsanak gyorsan.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ébresztő Nógrád megye. Ez a reggeli ritmus.
11: Ez a reggeli.

0: ez történt kedden reggel.
1: Szép reggelt kívánunk a jó hallgatóknak,
2: és jó reggelt kívánunk a szép hallgatóknak, mint ahogy azt régen mindig is csináltuk.
1: Olyan rég mondtuk már ezt, Norbi.
2: Időnként fel kell eleveníteni. Főleg, hogy mit találtuk ezt a baromság.
1: Így,
3: ez
1: a baromság.
2: Jó, rendben állt ezt a szépség.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Igen, itt vagyunk, ragyogunk, meg vagyunk, és annyi minden történt gyerekek az elmúlt napokban, hogy nekem tudjátok, hogy van egy ilyen képzetbeli polcom, ezt a Norbi is tudja, meg a Sanyi is tudja, ahol én szoktam pakolgatni mindig a témákat, és akkor hát nyilván súlyozni kell, mi jön előbbre, mi nem, stb. De egyet még mindenképpen le akartam szedni erről a polcról. Ugye múlt heti történet az, hogy ugye a Duna extra alacsony vízállása miatt egy második világháborús katonai motorkerékpár került elő a Batthyány térnél. Szerintem ez a hír, amikor ezt meglátta, vagy meghalotta Bakos Gyula, ami drága Dandár tábornok hadnagy ezredes törzs vezérünk, ugye a 16-os Honvéd Katonai Hagyományőrző és Kulturális Egyesületnek az elnöke, akkor egyből megadtam nekem a Gyula. Hogy hát oké, ez a Duna. Tehát előjönnek autók Szobnál, ugye?
2: Hát most nyílnak a gépjárműkereskedések a Duna medrében.
1: Előpattan egy náci motor, és ugye a Pestvár megyei kutatómentőszolgálat, ugye Hungó, akivel mi sokszor beszéltünk már, ők kapták ki onnan, tehát hogy mi lehet még?
2: Szerint bármi. Ezen az alapon bármi.
1: És nyilván a Duna az azért ez egy nagy folyású terület, tehát hogy nem, tényleg a Megyeri hittól szobik bezárólag itt a mi részünkön a hallgatói szféránkon mi lehet. De mondjuk az Ipoly környékén nyilván oké, ez nem olyan mély, mint a Duna, de hogy valami lehet esetleg, hogy előbukkanhat bizonyos mélyebb részeken, akár ott nem tudom én Tésre, vagy ott azon a Letkés környékén, vagy a Garam, vagy érted, mire gondolok itt a felvidéki folyóknál is, hogy lehet-e mégis, mi lehet?
3: Szerintem biztos. Azt mondtam a múltkor magamban, ezt mondom, olyan, mint a nagy ipolytakarítás, mondom, hogy a Duna alacsony vízállása miatt, hogy előjönnek különböző dolgok.
1: Ez jó!
3: Autó, motor, bármi.
1: Jó, Isten, bizony, jó van, teszem. Figyelj, fél évente egyszer tudsz egy jót mondani, ez most megtörtént, jó, egyezzétek fel így augusztus idusán majdnem, és akkor legközelebb decemberben várunk egy hasonlót, jó?
3: Oké, érdi, készülök.
1: Igen, tehát ott tényleg ipoly nagy takarítás, mert kijönnek a náci motorok, meg az autók, meg minden kb.
2: Nem, visszatérve egyébként a felvetésedre az alap gondolatra, egészen bizonyosan vannak. Tehát lehet, hogy nem olyan számban, sőt, biztos, hogy nem olyan számban, de az arányokat követve.
1: Mi lehet?
2: Az arányait követve, ami elfér, mit tudom én, hát nem tudom. Hát egy autó.
1: Fél tigris benne lehet valahol?
2: Azért azt nem hiszem. Azért azt nem gondolnám. Inkább kisebb dolgokat szerintem, mondjuk ha háborús dolgok, vagy háborús időszaknál maradunk, és valószínűleg ez inkább a realitás. A hűtőszekrényeket talán nem szeretnék annyira kiszedni.
1: Nem.
2: Lehet, hogy az se volna kevés, sajnos, ipolytakarítás zárója bezárva, hanem tényleg inkább a akár még veszélyesnek is mondható háborús emlékek, háborús tárgyi emlékek sora rengetegen lehet egyébként a folyókban, ez egészen biztos. Ha csak azt az egyet vesszük, hogy amikor az annak idején mondjuk az Ipolyon átvonuló, mit tudom, a Széchenynél átvonuló, tudjátok, hogy a káprások alatt
1: ez tragikus események
2: történtek. Ha csak ott, amik elhullottak, leestek róluk, mit tudom, erről, amarról, és azok nincsenek összegyűjtve, és ez csak egy pillanatnyi dolog.
1: Hát erről fogom mindjárt tudni beszélni, Gyula. Tehát, hogy mi lehet még itt. És tudom azt, hogy ha elmegy kirándulni valahova, akkor neki az agya és a szeme az egy ilyen szonáros, ez egy filmkereső,
2: nem is átalakul. Úgy megy kirándulni, hogy keresse.
1: Igen, úgyhogy mi lehet még itt a vizeinkben a környéken? Erről beszélgetünk Bakos Gyulával mindjárt.

0: ez történt kedden reggel.
1: Mi minden lehet a környéken, a vizekben? Gondolván arra, hogy a múlt héten egy náci motort húztak ki a Dunából a Batthyány térnél. Ez a témánk ezekben a percekben, és hát ugye azért elgalandoztunk, és a gondolataink azért fel-fel tupírozódtak, mondván és szép magyar szóval, hogy hát tényleg lehettek még itt, vagy lehetnek még itt azért kincsek az extrém alacsony vízállásoknak köszönhetően.
2: Hát, hogy mondjuk most már annyira nem lennék rá kíváncsi, tehát érdekelnek ezek a most előjött dolgok, én már többet nem szeretem. Ezen az áron előszedetni.
1: Igen, értem, hogy mire gondolsz.
2: Nyilván, hát lehetne még. Egyébként, ami mostanáig, az, hogy biztos, hogy lesz, az egy érdekes dolog, Sanyi, mert ami mostanáig így ebben a jelenlegi helyzetben nem került elő, az már talán nem igazán fog, akkor tudunk többet, és biztos lesz kijelenteni, hogyha ettől még alacsonyabb lenne mondjuk a Duna vízállása.
3: Jó, hát persze. Ezt se gondoltuk volna.
1: Hát akkor fognak majd, hogyha majd tényleg, ne adj Isten, akkor fog majd kibukkanni egy tigris valahonnan, nem tudom milyen éppen a Petőfi lábánál.
2: Hát van még benne pár méter, gondolom.
1: Igen, tehát hogy bizony, van még, úgyhogy itt is megragadjuk az alkalmat, főleg itt a Dunamentieknek szólva, hogy ne vigyázzat, mert bizony, látjátok, hogy mi volt.
2: Van ott még pár méter, és nem biztos, igen. Hogy az a legnagyobb, hogy mondjam, csak trúvá is az a legnagyobb esélye, amikor valamit annak kihalászunk, hanem ha mondjuk abba beleszorulunk, az se túl
1: jó. Így van, úgyhogy mi minden lehet még. Akár a Duna környékén, ugye, hogyha itt mondjuk azt mondtok, hogy tényleg Szob és a Megyeri hídi elévő rész, vagy vannak esetleg olyan szakaszai, mélyebb részei, akár az Ipolynak, vagy itt a felvidéki részeknek, Garamtók, ez a bármi, ahol még elő-elő bukkanhatnak, vagy ahol még tényleg akár a történelemből tudva lévő az, hogy események voltak, történések voltak, és onnan még előjöhetnek ilyen relikviák, vagy mondjuk egy motor, vagy valami.
2: Azt tudjuk egyébként, Adi, hogy milyen állású most az Ipoly, úgy mondjuk a folyás szakaszon?
1: Alacsony. Nem jó annyira.
2: Lehetne jobb. Nem olyan, mint
3: tavasszal. Egyébként, képzeljétek el, hogy voltunk Szilvásváradon, ott is azt mondták, hogy ki van száradva a fátyol vízesés, és iszonyú jó volt, mert előtte egy-két nappal azért volt eső, és hál' Istennek van benne tiszta, csodás.
1: Annyira
3: vízes.
1: Örülök, hogy ezt meg tudtátok élni.
2: Tudtál zuhanyozni.
1: Így van. Na, úgyhogy Vakos Gyula, a 16-os Honvéd Katonai Hagyományőrző és Kulturális Egyesület elnöke a vendégünk. Szevasz Gyula, jó reggelt!
4: Szervusztok, jó reggelt!
1: Hello. Jó, fie, vald be, mikor megláttad a hírt, mit éreztél?
2: Irítséget.
1: Mit?
4: Hát hálás jó Istennek, hogy eddig megmaradt, meg megtalálták.
1: Előjött belőled ez a... Ez a
2: barátszőszkör. Miért nem én?
1: Igen.
4: A múzeumban el tudtuk volna nézegetni, mi is, az az igazság.
1: Igen, na, ahogy mondtuk, azért itt elő-elő bukkannak dolgok, most nem is tudom hol, egy picit lejjebb egy ilyen féltonnás bombát is találtak, azt hiszem.
2: Na, az nem
1: tehát
2: jó.
1: Előjönnek ilyen dolgok. Vannak-e olyan részei, akár mondjuk itt a mi hallgatói térségünkben, Görénken, Bőlön mondjuk talán is kezdik ezzel itt a Duna ezen szakaszán, Dunakanyar környékén, vagy éppen már mehetünk a kisebb folyások felé, ahol tudod azt, vagy tudjátok azt, akik ebben benne vagytok, hogy ott tényleg még történt valami, és hogy még előbb bukkanhatnak majd esetleg dolgok, Gyula.
4: Hát azért ott Széchenyi környékén, ugye ott nagyobb harcok
1: voltak. Ezt pont Norbi mondta. Igen?
4: Igen, mert a világháború alatt ugye az Ipoly az ki volt áradva, egy hatalmas terület volt, hát a kedves hallgatók így meg földereng, hogy télen azért így ősszel, télen, amikor vannak a nagy áradások, ott egy hatalmas nagy árvízi terület van, de így nézett ki nagyjából a világháború alatt is, és nem is fagyott be, ezért is volt probléma a szovjet csapatoknak ugye az átkelés, igen, amikor a front elért minket, mert hát ugye a felvidék irányába húzódtak vissza a német-magyar csapatok, hát és ott ugye Széchenyi környékén még így előfordulhatnak ott a káprások alatt, de azért óva intenik mindenkit attól, hogy ilyen világháborús relikviákat keresgéljen, mert ezeknek azért a nagy része az veszélyes robbanóanyag. És hiába telt el 80 év, ezek még mindig aktívak.
1: Én pont most láttam valahol, szintén a Dunaparton volt egy ilyen nagyon pici, nem tudom, azt láttátok-e, nem tudom, kiosztotta meg, egy ilyen kis, vagy Esztergom környékén, egy ilyen kis gombóc, egy ilyen kis fém gombóckát talált az egyik helyi lakos, és olyan rendes volt, mert hogy szólt a rendőrségnek, stb. Jöttek, ugye itt aztán a tűzszerészek, és mondták azt, hogy aha, jó, akkor itt minden izé lezárva, és hogy azt mondták a szakemberek, ott a szakértők, hogy brutálisan veszélyes cucc volt. És akkor, igen, hogy belefért a
2: gránát volt,
1: a
2: mondjuk?
1: Nem gránát, hanem valamilyen...
4: Gránát
1: volt, láttad?
4: Egy vécsei kézigránát volt. Jól emlékszem, hogy 36 típusú, és ugye ezek úgynevezett csapódó gyújtósak. Tehát ezek úgy működtek, hogy kihúzta a biztosító szeget a katona, eldobta, a saját tengerek körül dobás közben ez megfordult, szétcsúszott benne a biztosítás, és amikor becsapódott, felrobbant. Tehát ez egy csapódó biztosítós kézigránát. Na most ezeknél lehetetlen megállapítani, ha ki van belőle húzva az ütőszög, hogy ez milyen állapotban van. Lehet, hogy csak egy fél centit mozdítunk rajta és robban, lehet, hogy udoshatjuk, semmi nem történik. Aha, ez egy lutri, tehát semmiféleképp nem szabad ezekhez hozzányúlni, mert pillanatok alatt ugye megvan belőle a baj.
2: A tűzszerész megsemmisítés, akkor biztos.
1: Igen.
4: A tűzszerészek is rettenetesen utálják ezt a gránáttípust, sőt ugyanilyen a német puskagránát, tehát az is gyakorlatilag akkor lehet rá mondani, hogy úgymond felhasználatlan, amikor az eredeti tokjába megtalálják. Na, ilyen nincsen. Tehát azokat is mindig kezelik, hogy kilőtt, és ezek is ugye az elején van egy gyújtó, tehát becsapódik, megütődik és felrobban. Tehát ezek mind nagyon-nagyon veszélyesek, és az emberek át se gondolják, hogy azt hiszik, ez egy, csak egy kis valami, mit tudom én, egy 10-15 centis vasdarab, aztán, hogyha elszól, elviszi az embernek a kezét egy másodperc alatt.
2: Ez így van, vagy még rosszabbat is tudok.
1: Azért, hogy erről beszélgetünk, mert szerintem biztos, hogy elő a Sekély-Duna véget, vagy a kiszáradt folyók véget, szerintem előjöttek ezek az amatőr kincsvadászok, és akkor olyan kis fémdetektorral próbálnak egy keresgélni, és hogy bizgetni dolgokat.
2: Persze.
1: Hogy
2: ez Gyula, az, hogy... egyébként azt lehet tudni, hogy ez a most előkerült motor, ez kb. Milyen állapotban van? Hát buta kérdés nyilván, de
1: kis éjszapos!
2: Mi lesz ebből? Mi lehet ebből?

0: hát ez egy rosta volt az egész. Szépen megtudják. Arra visszatérve meg, hogy még a környékünkön...
1: Mond, igen.
0: Hol vannak ilyen dolgok, ugye hát eleve az Ipolyban folyamatosan találnak dolgokat. Nagy része amúgy tüzérségi lőszer, mert az hozzátartozik, itt a leggyorsabb megsemmisítés a világháború után, úgymond az egyszerű embernek az volt, hogy fogta és bedobta valami vízbe. Ez általában az Ipoly volt. A Garamnál, ugye ez tőlünk egy kicsit azért messzebb van, ott hatalmas harcok voltak 44-45-ben, ugye a Szent László hadosztály is ott tartott, ott például a holtesteket a Garamba szórták be a szovjetek is, mert egyszerűen nem tudták hova rakni, meg ugye, a német-magyar katonák nagy részének is ez lett a sorsa, azért nincsenek ott ugye ilyen nagyobb katonai temetők, mert hát a víz mindent elnyelt, hideg volt, ugye a felszerelés rajtuk lehúzta az aljára, és ennyi. Szóval ezért még felszerelés tárgyak is szoktak ilyenkor előkerülni. Ebből az okból kifolyólag.
1: És akkor ez véget te, vagy ti, akár mondjuk a Petivel, neki indultatok a napokban, vagy most annyira nem volt ráérkezésetek, hogy azért egy,
0: hát,
1: nem tudom.
0: Hát, én megmondom őszintén,
1: hogy van annyi cuccotok van már, hogy nem, már nem kell.
0: Nem, abban sose elég. Az egyesületen belül van egy-kettő bajtárs, akik kimentek így a Dunapartra, és itt szabad szemmel találtak egy-két dolgot, tudom én, ilyen kitüntetés darabokat, fár széttapított, kilőtt hüvelyt, de pont az említett okok miatt, mivel ez igen veszélyes, így nem állunk neki ilyennel szórakozni, mert hát úgy vagyok valahogy még azért kéne egy jó pár évet gyűjtögetni.
1: Igen, de ez egyébként tök jó, hogy te mondod, mert akkor ez szerintem legalábbis remélem, hogy visszatartó elő a hallgatók felé, hogy egy olyan csapat, egy olyan lehet azt mondani, hogy történész és szakértői gárda, akik ezzel foglalkoznak már X10, nem tudom hány éve, ők sem mennek le, és kezdenek el turkálni a sekélyesbe, mert
2: életveszélyes.
1: Ki tudja, hogy mi van. Úgyhogy Gyulám, igen, ezért is jó volt beszélni veled. Mondd még, amit
0: a világháború, a világháború mindent, amit említettem, hogy nagyon sok mindent beszóltak a vizekbe. Tehát, hogy a kilőtték tüzérségi gránátokat, amit megtaláltak a földön, esetleg nem robbant föl. Ugye a munkást folytatni kellett a földeken, ezeket, amit találtak, a legközelebb vízbe fogták és beszórták. És ezért vannak tele, és ezért nagyon veszélyes.
1: Igen. Jó, köszönjük, hogy tudtunk beszélni. Valami újdonság, frissesség van, akkor szóljál a csapattal kapcsolatban, és akkor megint hívunk és dumálunk. Jó, Gyulám?
0: Jó, rendben, köszönjük
1: a szakértést. Szia, minden jó.
2: Szép napot.
1: Bakov Gyulával beszélgetünk, tehát a 16-os Honvéd Katonai Hagyományőrző és Kulturális Egyesület elnökével, és hát a zárszó az, hogy nem kimenni és turkálgatni a sekélyesben, mert életveszélyes.

0: Ez történt kedden reggel.
1: Jó rádiózás mindenkinek, itt is vagyunk, és igen, gondoltam azt, hogy ez ilyen, hogy mondjam, picit ilyen bulváros lesz, mert hogy tényleg náci motor találtak a Dunában, és mi minden lesz majd itt a környékünkön is. Viszont azért, hál' Istennek, Bakos Gyula, a 16-os Honvéd Katonai Hagyományőrző és Kultúrás Egyesület elnöke azért elvitte ezt abban az irányba, hogy hát eszetekbe ne jusson turkálgatni a sekély Dunában, pláne ilyen régi, rozsdás, világháborús cuccok kapcsán, mert hogy ők, akik azért tudják azt, hogy mi van a Földön és mit találnak meg, még ők sem merik ezt hazahozni. Úgyhogy ennek ellenére sok minden lehet még, akár a garamban.
2: Igen, mert az öngyilkossági kísérlet és a gyűjtés között azért van egy szélesebb határvonal, és ezeket nem nagyon kéne átugrálni. Tehát a gyűjtés az utána kezdődjék, amikor már ezek az eszközök azért túlestek például azokon a vizsgálatokon, meg azokon a dolgokon, amiktől megtudjuk, hogy még életveszélyesek-e, vagy már nem. Én azt gondoltam,
3: Norbi, hogy van valami eszköz, amivel így be lehet mérni bizonyos mélységig, hogy akár a Dunában, vagy bármelyik folyóban lehet-e valami életveszélyes lőszer, bomba, bármi egyéb. Én azt gondoltam, hogy van ilyen, hát jó, és hogy időre el, tehát hogy átpásznázzák.
2: Ott, ahol folyami közlekedés van, ráadásul nagy mennyiségű Pest területén belül, pedig még sűrűbb. Igen. Ők nyilván hivatalból, előtte, kapásból, sőt időszakosan.
1: Hát gondolom, a hajón azért van valami fajta szonár vagy rendszer, ami látja
2: azt, hogy mi van. De előtte is biztos, hogy a nagyokra vonatkozólag tényleg, amik nagyméretűek, és nem csak bombák.
1: Azt már rég kiszúrták volna.
2: Hídalkatrészek, trallala.
1: De szerintem azokat nem látja, érted azt, hogy most itt is benne volt egy náci motor iszap alatt. Hát ott senki nem látta.
3: De ezt a motort nem jeleztek ki.
1: Nem, mert az iszap alatt volt, érted? Tehát gyakorlatilag most annyi volt, hogy az ott volt iszap alatt. Be, kész, ennyi, és akkor most gondolom, hogy visszahúzódott a víz, most bukkant aztán valahogy.
2: De ha látta is, ha mondjuk volt róla egy kvázi röntgenkép, vagy fénykép, vagy ultrahangos
1: kép. Most egy puklit
2: látsz valamit, akár ki is vette, de ha nem veszélyeztette a folyami közlekedést, nem veszélyeztetett igaziból a folyó közepén semmit, akkor valószínűleg kevéssé, hogy is mondjam, csak kifizetődő, és igen, túl drága kiemelni azt a motort, mint hagyni.
1: Igen.
2: Na most így ebben a sajnálatos helyzetben ez egészen más megvilágításba esik, de én szerintem az alapdolgoktól védve van azért ez a Dunán való közlekedés és az élet, ez egészen biztos. Igen. Ugyanaz, mint a tengerfenék. Különben megemlékezzetek a filmekre. Minden fegyvert, minden olyan eszközt, amit meg akar az ember szabadulni, tóba, vízbe, folyóba, tengerszélébe dobálgat, ész nélkül, mióta
3: odalöknél.
2: Tessék?
1: Engem is odalöknél? Milyen kérdéseket tesz fel ez?
3: A tengerbe, a Dunába, ha meg akarnál tőlem szabadulni.
2: Nem, dehogyis. A másik, ami a filmekben van, ugye, vagy fölgyújtják. Szerintem téged fölgyújtanálak.
1: Igen.
3: Jézus!
1: Lángoljon. Nem, mert ő meg tudod, bedobnád a vízbe, és akkor lebegne, mint egy ilyen izé, és nem baba, tudod, így nem is merülne el, csak hogy vetődne minden.
2: De kiabálna, kapaszkodna. Mondjuk, ha meggyulladna, akkor is.
1: Igen. Na, jó van, csodás volt az
2: árás.
1: Hülye, hagyjad már. Na, jól van, meg a slágerekkel megyünk tovább, maradjatok velünk!

0: Kedvesek, ennyi volt a ritmizálásunk, úgyhogy búcsúzunk, mert mennünk kell, jön a Fitbit egészen délután 4-ig. Ugye, Sanyi?
1: Így van, de ti maradjatok a rádió közelében. Jó idő lesz, pihenjetek, és hát szórakozzatok Attilával, sportos életmód, sportos magazin, meg horoszkóp, meg talán még valami kajareceptet is szokott mondani.
0: Szokott, igen, igen.
1: Úgyhogy kellemes rádiózást, holnap jövünk, 6 óra után egy picivel. Szép szombatot mindenkinek.
0: Sziasztok! Köszi
1: a figyelmet, sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Reklám.
4: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Eli a neve, vicces, okos.
8: Ne nézz!
7: Nem nézlek!
8: Áú, kicsit nézed!
7: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka. A mozikban.
3: Reklámot hallottak.
4: 10 óra van.
3: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Szendi Hajni.
10: Hírek.
9: Mintegy 30 önkéntes vett részt a napokban a Bagolybükk Környezet és Természetvédelmi Egyesület Váci Dunaparti szemétszedésén, közölte a Váci önkormányzat. A tartósan alacsony vízállásnak köszönhetően olyan hulladék is hozzáférhetővé vált, amelyet korábban a folyó rejtett. A résztvevők ásóval és kapával felszerelkezve dolgoztak az akcióban, mintegy 10 köbméter hulladékot, valamint 9 autógumit gyűjtöttek össze. A munkába becsatlakozott a vízügy is. Munkagépekkel kiemeltek egy nagyobb fémtartályt, és egyéb köbméteres szemétdarabokat is elszállítottak. A szemétszedés során egy helyi lakos egy zacskónyi lőszert is talált a vízben. A szétszóródott, de eredeti csomagolásban lévő töltényekről értesítették a hatóságokat. Szeptembertől dr. Tauber Dorottya szemész szakorvos ismét a balassagyarmati dr. Kenesei Albert kórház rendelőintézetben fogadja a betegeket, tájékoztatott az intézmény. A szakember ebben a hónapban 2, októberben pedig 4 napos rendelést tart. Emellett dr. Révész Gábor fülorgégész főorvossal is bővült a rendelőintézet személyi állománya, aki szeptembertől a hónap minden harmadik szerdáján rendel. Bejelentkezni személyesen, e-mailben vagy telefonon lehet a betegirányításnál, valamint a 18-12-es egészségvonalon és az egészségablak mobil alkalmazáson keresztül. Újabb megrázó esethez riasztották a napokban az Ipolyvölgyi különleges mentők búvár szolgálatát. A szervezet a közösségi oldalán azt írta, Szeret település határában egy 3-tagú csoport csónakja felborult a vizen. A társaságból 2 a tópartra ki tudtak úszni, ám 16 éves társuk elmerült. A salgótarjáni hivatásos tűzoltók, a Nógrád vármegyei rendőrség, az országos mentőszolgálat salgótarjáni esetkocsija, valamint a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Mellett ők is azonnal a helyszínre vonultak 3 búvárral. Kiérkezésük után a mentőegységek a víz alatti kereséshez készültek, amikor a salgótarjáni hivatásos tűzoltók megtalálták a fiút. A szakemberek kiemelték, majd mentőcsónakkal a partra szállították, ahol átadták a mentőszolgálat munkatársainak, de az életét már nem lehetett megmenteni. Paks nem kampányszínpad. A pártelnökök nem Magyar Péter politikai biodíszletei. Tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. Ráadásul, mivel a miniszterelnök össze-vissza beszél, nincs is értelme meghallgatni, mert másnap ugyanannak az ellenkezőjét is el fogja mondani ugyanolyan meggyőződéssel. Ezt válaszolta a Telexnek Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, miután Magyar Péter a mai napra Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit. Hasonlóan reagált a Mi Hazánk vezetője is. Trockai László azt közölte, ebben a politikai színházban most nem látja értelmét a részvételnek. Arra kérte a miniszterelnököt, hogy küldje inkább maga helyett Kapitány István energetikai minisztert, aki elvileg tényleg szakértője a témának. Arra kérte az ukrán elnök az Egyesült Államokat, hogy adja el Ukrajnának a birtokában lévő Patriot légelhárító rakéták legalább 5%-át, hogy az ország felvehesse a harcot az egyre gyakrabban érkező orosz ballisztikus rakéták ellen. Volodymyr Zelenszky azt mondta, ha eladnak nekik 5%-ot, átvészelik a telet és életeket mentenek meg. 10%-nál viszont megsemmisítik az összes orosz ballisztikus rakétát. Kijev közben jelezte, hogy jelentős hiány van a Patriot elfogató rakétákból, mióta a közel-keleti konfliktus miatt csökkent az ellátásuk. Washingtonnak ugyanis szüksége van ezekre a fegyverekre a saját háborújához.
2: Időjárás.
3: Időjárás.
9: Ma is napos idő várható, csak délutántól jelenhetnek meg elszórtan gomoly felhők az égen, csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 33 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Balassagyarmat és Vác térségében.
3: Közlekedés.
2: Közlekedés.
9: Sebességellenőrzés várható ma Rétságon a vasúti átkelőnél, Gödön a Pesti úton és Széchenyben a benzinkútnál. Ne hajtsanak gyorsan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
3: Fitbit.
10: Dombol a nyár, 29 fok van, szép szombatot kívánok mindenkinek a Megafon mikrofonjánál Házi Attila délután 4-ig. Hétvégén forróságban, 10 után már az ebédhez készülünk, akinek van otthon kontaktgrill sütője. Vegye elő, rögtön adok egy tippet, mit együnk ma délben. Gyors lesz és finom, ennyit mondok. Aztán jönnek a sporthírek, horoszkópok, majd délután a franciaországi horgászvilágbajnokság győztes csapatának tagja lesz a vendégem. Gergely Botond és klubjának vezetője Virtyó Gergő is itt lesz. És állítólag a világbajnoki aranyérmet is megnézhetjük majd egy után. Kettőkor jön a Talent 2019 sportegyesület elnöke is, Mohácsi Lászlóval készülünk a hamarosan induló új sportidényre. Ez az az egyesület, amelyikben a jövő nagy futszár reménységei nevelkednek, és lassan már úgy is beszélhetünk róluk, mint Nógrád vármegye profi sportolóiról. Hogy mikor jön el az idő ehhez, arról is kérdezem majd az elnököt. Itt a Milk & Sugar és a Summertime.

Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Aki nem akar bonyolult ebédet mára, de mégis eltérne a szokványos megoldásoktól, vegye elő a Kontakt Grill sütőjét, vigye ki az udvarra vagy a teraszra, és lepje majd meg a szomszédokat jó illatokkal. Hát ehhez azért kell még annyi, hogy leugorjak a boltba, egy előkészített mediterrán csirkemell szettet vásároljak, és néhány hozzávalót, mondom két főre az én ötletemet. Tehát vegyünk egy tálca mediterrán fűszerezésű csirke mellett. Egy kaliforniai paprika kell hozzá, egy csomag koktélparadicsom, fél kígyóborka, 100 g feta, egy marék olívabogyó, fél doboz görög joghurt vagy ajran török joghurt, illetve olívaolaj a sütéshez. Megkenem olívával a sütőt, rárakom a grillre a csirke mellett, teljesen átsütöm. A paprikát nagyobb darabokra vágom, meggrillezem azt is a Kontakt Grillen, nem baj, hogyha egy kicsit megpirulnak. Paradicsom, uborka és olívabogyó mehet egy tálba, ráspriccelek egy kevés olívaolajat, a joghurtot ráöntöm a zöldségekre, és mehet mellé az elkészült csirke is. Akinek ez még kevés lenne ebédként, süssön hozzá burgonyát héjában. Jó étvágyat!

Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Augusztus 15-e van Mária névnapja. Ez a név olyan személyiség kialakulását támogatja, akinek fontos, hogy másoknak segíthessen, és vágyik arra, hogy másokat megértsen. Ugyanakkor túl könnyen és túlságosan is belefolyik mások problémáiba. Fontos számára a család és az otthon, és ebben a közösségben a harmónia és az egyensúly, amelynek megteremtésére, valamint annak fenntartására tökéletesen alkalmas. Kedves Máriák, boldog névnapot kívánok nektek, és azokat is köszöntöm, akik augusztus 15-én születtek. Sok boldogságot mindenkinek!

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Már három forduló véget ért az NB3-as labdarúgó bajnokságban, amelyben a Salgótarján csapata legutóbb ismét vesztett. A Máté Szalka ellen 1-2-es vereséget szenvedtek el úgy, hogy a 46. percben a Nógrádiaké volt az első vezető találat. A 16 csapatos bajnokságban most a 11. helyen állnak, képlékeny még az elején a sorrend, a legjobbak között a debreceni Deac és az Eger van. A Salgótarján holnap Cigándra megy, 17:30-kor kezdődik a mérkőzés.

0: Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila, hamarosan 11 óra van, jönnek a friss hírek, utána pedig folytatjuk a legfrissebb horoszkópokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szervíz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
5: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
4: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idén nézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
5: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Eli a neve, vicces, okos.
8: Ne nézz!
7: Nem nézlek!
8: Au, kicsit nézed.
7: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
3: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Szendi Hajni.
10: Hírek.
9: Paks nem kampányszínpad. A pártelnökök nem Magyar Péter politikai biodíszletei. Tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. Ráadásul, mivel a miniszterelnök össze-vissza beszél, nincs is értelme meghallgatni, mert másnap ugyanannak az ellenkezőjét is el fogja mondani ugyanolyan meggyőződéssel. Ezt válaszolta a Telexnek Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, miután Magyar Péter a mai napra Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit. Hasonlóan reagált a Mi Hazánk vezetője is. Torockai László azt közölte, ebben a politikai színházban most nem látja értelmét a részvételnek. Arra kérte a miniszterelnököt, hogy küldje inkább maga helyett Kapitány István energetikai minisztert, aki elvileg tényleg szakértője a témának. Társadalmi szemléletváltást sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében. Gajdos László interneten közzétett bejegyzésében rámutatott, az állami erdőgazdaságok munkatársainak óriási feladatot jelent az erdőkben otthagyott szemét felszámolása, amelyet ráadásul saját forrásból végeznek. Azt írta, az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben közel 13 000 tonna illegális hulladékot, építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagokat gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőterületekről. Kis hiány trópusi napnak megfelelő hőmérsékletet mértek Szlovákiában a Nagy Fátra Nemzeti Park területén 1315 méteres magasságban, írja az Új Szó. Augusztus 5-én 29,9 Celsius fok volt a Smerkovecs csúcs közelében. A park igazgatósága az adattal kapcsolatban közölte, csupán 0,1 fok hiányzott a trópusi naphoz. Ekkora tengerszint feletti magasságnál ez rendkívül érdekes adat. Ugyanis 100 méterenként általában 0,6 fokkal csökken a levegő hőmérséklete. Egy apró, ám rendkívül különleges malac születése adott okot az örömre a Chester állatkertben. Az Index beszámolója szerint a Rana névre keresztelt jövevény egy babirusza, vagyis egy rendkívül szokatlan megjelenésű sertésféle, amely a világon mindössze 4 indonéziai szigeten őshonos. A kismalac születésekor csupán néhány száz grammot nyomott, méretét pedig az állatkert munkatársai találóan úgy írták le, mint egy lábakkal ellátott grapefruitot. Bár Rana azóta szépen fejlődik, érkezése egyben arra is emlékeztet, milyen bizonytalan a faj jövője a természetben.
10: Időjárás.
2: Időjárás.
9: Ma is napos idő várható, csak délutántól jelenhetnek meg elszórtan gomoly felhők az égen, csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 33 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Balassagyarmat és Vác térségében.
2: Közlekedés.
10: Közlekedés.
9: Sebességellenőrzés várható ma Rétságon a vasúti átkelőnél, Gödön a Pesti úton és Széchenyben a benzinkútnál. Ne hajtsanak gyorsan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: És most, ahol a sportos életmód
3: mindig sláger.
12: Fitbit.
0: 3 perccel 11 után a mikrofonnál Házi Attila. Itt a nyár, jön az unisex meg a slágerek.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, szokás szerint a kossal kezdjük a horoszkópok sorát. A lelki feszültségek könnyen az egészségek árára mehetnek, ez különösen akkor igaz, hogyha nem akarja meghallani az ellenvetéseket. Be kell látni, hogy bármilyen fontos is valami azt szél ellen, mások akarata ellen nem lehet megvalósítani. Bika, jobb lenne, ha tartózkodna a vádaskodástól. A végén még kiderülhet, hogy jó maga is ludas abban, amit másoknak a szemére vet. Harag és irigykedés helyett inkább józanul nézze át a helyzetét és keresse a lehetőségeket. Ikrek. Nem jellemző, hogy félne a változásoktól, de azért óvatosnak kell lenni azokkal, akik erre rá akarják bírni. Minden jó szándékuk ellenére is félrevezethetik az ikreket a számításaikkal. Vigyázat! Rák, egyelőre félre kell tenni nagyra törő terveit, ami a karrierjét illeti. Nem jelenti ez persze azt, hogy örökre le kell mondani róluk, de mindenképpen stratégiát kell váltani és rövid távú célokra koncentrálni most. Oroszlán, ha bár egy titkos kapcsolat nagyon is vonzó lehet, azért mégsem illik elfeledkezni a családról, már feltéve, ha van társa és gyermeke is. Az a másik ugyanis csak addig lenne szép, amíg nincs elköteleződés. Szűz. Választás elé állíthatja a sorsa, belekezd-e egy teljesen új feladatba, kockáztatva ezzel mindent, vagy marad a régi kerékvágásban. Minél fiatalabb, annál könnyebb a döntés. Hamarosan az is kiderül, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak ma. Egyetlen meg a sláger, és jön a folytatás.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, folytatjuk is a horoszkópok sorát a mérleggel. A barátainak, az önt körülvevő kollégáknak és a családnak is köszönheti, hogy ott van, ahol. A megbecsülésük több is kell, hogy legyen puszta szólamoknál. Mutassa ki a tettekben is a köszönetét és a háláját. Skorpió, ne essen túlzásokba a változásokat illetően, kis lépésekben haladva ugyanis tovább érhet. A sportban és a munkában is a mértéktartás a követendő példa, mivel az otthon életterületén járó Plútó most a Marssal karöltve igen akaratossá és erőssé teszi, de ugyanakkor nagyon meggondolatlanná is, ezért balesetveszélyes helyzetek is megszaporodhatnak az életében. Nyilas, a jegyében járó Vénusznak hála a mai napon szerelemmel telve kelt fel, és ez az érzés nem is hagyja el egész nap. A társa is a szokottnál kedvesebb lehet, aminek következtében a szokásos hátsó gondolatok sem gyötrik tovább. A bak úgy érzi, hogy egyesek kihasználják a birka türelmét, mert hozzászoktak ahhoz, hogy a hátán fát is lehet vágni. A fellázad ez ellen az jogos, de adjon időt, hogy mások is átértékeljék ezt a helyzetet. Vízöntő. A jegyében járó Plútót érő erőteljes fényszögek miatt ön igen akaratos lehet, vigyázzon, nehogy a durvaságával megsértse a partnerét. A kedvesen még csak hagyján, a barátai is elnézők lehetnek, ám egy üzletfele nem bocsátja meg, hogyha durván rátámad. És végül jönnek a halak. Az utóbbi időben könnyen a gyógyszerek rabjává válhatott, persze nem csak ön tehet erről, hanem az orvosai. A legdühítő persze az, hogyha ráébred, hogy esetleg mások érdekei által vezérelve mégiscsak félrevezették önt. Ez a pénztárcáján is nyomot hagyhatott, és akkor még nem beszéltünk a mellékhatásokról. Szerencsés napot kívánok mindenkinek!

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Jövő hétvégén nagyon kemény teljesítménytúra vár azokra, akik Kelet-Nógrád egyik legszebb helyén, Salgó-Tarján környékén vágnak bele önmaguk legyőzésébe is. 100 kilométerre is lehet nevezni, így hát tényleg elmondható, hogy minden értelemben embert próbáló feladat, nem csak a hossz, hanem a várható forróság és a terepviszonyok miatt is. A Karancs-Medves vidékén nem csak a brutál küzdőket várják persze, vannak rövidebb etapok is, akár 5 kilométeres családi túrára is mehetnek a jelentkezők. A Tarjáni Szabadidő Sportklub szervezi az eseményt, tőlük minden további részlet megtudható 0632-423-303, ezen lehet hívni őket és érdeklődni a további feltételekről 0632-423-303.

0: ütkeznek, az, hogy még élek, az nem véletlen. Vihar volt tegnap, mégis arra bíztat, legyen erő, újra meg, újra.
1: Megafon.
2: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám. Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és négy ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-ra ez mennyibe kerül?
8: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
7: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
8: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márkakereskedésünkben.
9: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márkakereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
10: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon! Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, A Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni Produkciós Iroda és még sokan mások. Négy nap alatt négy helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között, Füleken, a Várlak Fesztiválon.
11: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
6: Dél van.
1: Itt a Megafon.
12: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 15-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
13: Hírek.
12: Befejeződött Szűdliget térségében két úgynevezett sarkantyú átvágása a Dunán. A beavatkozásra egy Európai Uniós kutatási program részeként került sor, amely azt vizsgálja, hogyan lehet a hajózás érdekében erősen szabályozott folyón természetesebb élőhelyeket visszaállítani. A munkálatok során a kőből épített gátak part felüli végét nyitották meg, így a főmedernél nyugodtabb, de folyamatosan átöblített mellékáramlás jöhet létre, amely kedvezőbb feltételeket biztosít a halaknak és a kétéltőeknek. Ezzel kisebb, idéglenes szigetek is kialakultak. A Dunai-Paj Nemzeti Park közlése szerint a végső cél az, hogy az élővilág számára egy áramló vízű parti zóna jöjjön létre, mely véd a hajók keltette nagy hullámzástól. Hozzátették, ennek alacsony, de a jelenleginél magasabb vízállás esetén van jelentősége. A tervezett zátony ezért alacsony lesz, közép víznél talán már ki sem látszik majd a mederből. A DMRV ZRT tájékoztatása szerint Szentendrén és a környező településeken, valamint a Pilisi medencében a vízfogyasztás továbbra is rendkívül magas, miközben a Duna alacsony vízállása miatt a parti szűrésű kutak víztermelő kapacitása mintegy 30%-kal csökkent, írja internetes bejegyzésében Dunakeszi polgármestere. Tiósi Csaba közölte, a helyzet komolyságát mutatja, hogy a múlt héten az agglomerációban mintegy 5000 ember víz nélkül maradt. Ezért különösen fontosnak tartja megköszönni a dunakesziek, valamint a szolgáltatók és a vállalkozások együttműködését. Hozzátette, a másodfokú vízkorlátozás továbbra is érvényben van. Az ebben foglalt szabályok mellett a napi 10 köbméternél nagyobb átlagfogyasztású gazdálkodó szervezeteknek 10%-kal csökkenteniük kell a napi vízfogyasztásukat. Újabb megrázó esethez riasztották a napokban az Ipolyvölgyi különleges mentők búvárszolgálatát. A szervezet a közösségi oldalán azt írta, Szeret település határában egy háromtagú csoport csónakja felborult a vizen. A társaságból ketten a tópartra ki tudtak úszni, ám 16 éves társuk elmerült. A salgótarjáni hivatásos tűzoltók, a Nógrád vármegyei rendőrség, az országos mentőszolgálat salgótarjáni esetkocsija, valamint a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Mellett ők is azonnal a helyszínre vonultak három búvárral. Kiérkezésük után a mentőegységek a víz alatti kereséshez készültek, amikor a salgótarjáni hivatásos tűzoltók megtalálták a fiút. A szakemberek kiemelték, majd mentőcsónakkal a partra szállították, ahol átadták a mentőszolgálat munkatársainak, de az életét már nem lehetett megmenteni. A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és a Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök Magyar Péter. A kormányfő közölte, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. Az első 35 ezer köbméterből a szakemberek elkészítik azt a keresztirányú kőbordát, amely már érdemben megemeli a vízszintet Paksnál. Pár héttel később további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret, és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alól a folyófeneket. Hozzátette, a szakemberek folyami nasszád és szonár segítségével folyamatosan mérik a Duna medrének állapotát, a víz áramlását és sebességét, és ez így lesz a jövőben is.
14: Időjárás.
12: Ma is napos idő várható, csak délutántól jelenhetnek meg elszórtan gomoly felhők az égen, csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 33 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Balassagyarmat és Vác térségében.
14: Közlekedés.
12: Sebességellenőrzés várható ma Rétságon a vasúti átkelőnél, Gödön a Pesti úton és Széchenyben a benzinkútnál. Ne hajtsanak gyorsan.
14: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
16: És most, ahol a sportos életmód
14: mindig sláger.
16: Fitbit.
17: Dél van, jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez, a mikrofonnál Házi Attila. A folytatásban jön az Edda és az Én vagyok én előtte Jamelia és a Superstar szól nálunk. Most pedig Emiliával kezdjük az ebédidőt, Playing It By Heart.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Már három forduló véget ért az NB3-as labdarúgó bajnokságban, amelyben a Salgótarján csapata legutóbb ismét vesztett. A Máté Szalka ellen 1-2-es vereséget szenvedtek el úgy, hogy a 46. percben a Nógrádiaké volt az első vezető találat. A 16 csapatos bajnokságban most a 11. helyen állnak, képlékeny még az elején a sorrend, a legjobbak között a debreceni Deac és az Eger van. A Salgótarján holnap Cigándra megy, 17:30-kor kezdődik a mérkőzés.

ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A horgászat épp annyira vitatott sport, mint a sakk, de aki veszi a fáradtságot és közelebbről is belenéz ezek szabályrendszereibe, talán átértékeli majd a véleményét. Halat fogni nem csak parton ülve és várakozva lehet, fontos taktikai előkészületek után jön az eredmény és vele együtt a világra szóló siker. Egy óra után ebből kapunk mi is világbajnok a stúdióban, Gergely Botond.

0: sincs vissza. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Eli a neve, vicces, okos.
9: Ne nézz!
8: Nem nézlek!
9: Au, kicsit nézed.
8: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt.
10: Csak egy éjszaka a mozikban.
11: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Tess, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analóg Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni produkciós iroda és még sokan mások. 4 nap alatt 4 helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várlak Fesztiválon.
12: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
4: 13 óra van.
1: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A DMRV ZRT tájékoztatása szerint Szentendrén és a környező településeken, valamint a Pilisi medencében a vízfogyasztás továbbra is rendkívül magas, miközben a Duna alacsony vízállása miatt a parti szűrésű kutak víztermelő kapacitása mintegy 30%-kal csökkent, írja internetes bejegyzésében Dunakeszi polgármestere. Tiósit Csaba közölte, a helyzet komolyságát mutatja, hogy a múlt héten az agglomerációban mintegy 5000 ember víz nélkül maradt. Ezért különösen fontosnak tartja megköszönni a dunakesziek, valamint a szolgáltatók és a vállalkozások együttműködését. Hozzátette, a másodfokú vízkorlátozás továbbra is érvényben van. Az ebben foglalt szabályok mellett a napi 10 köbméternél nagyobb átlagfogyasztású gazdálkodó szervezeteknek 10%-kal csökkenteniük kell a napi vízfogyasztásukat. Marajtól a Nógrádvár megyei első osztályú labdarúgó bajnokság. Az első fordulóban 6 mérkőzést rendeznek. Karancslapújtő Héhalommal, Mohora Berkenyével, Karancsberény Vizslással csap össze, míg Szügy, Széchény, Romhányi Pásztó, Diós Jenő Nagybátony ellen játszik. Társadalmi szemléletváltást sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében. Gajdos László interneten közzétett bejegyzésében rámutatott, az állami erdőgazdaságok munkatársainak óriási feladatot jelent az erdőkben otthagyott szemét felszámolása, amelyet ráadásul saját forrásból végeznek. Azt írta, az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben közel 13 000 tonna illegális hulladékot, építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagokat gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőterületekről. Egy olyan nyughelyet tártak fel az ókori Aspendos városában török szakértők szerint, amely egy sportoló számára készülhetett, számolt be a National Geographic című lap. A kőlapokból kialakított ládaszerű szarkofágban egy csontvázat és több ezüstérmét találtak, köztük olyanokat, amelyekre két birkózót vertek. A birkózásnak a város pénzverésében is nagyon fontos szerepe volt. Több mint egy évszázadon keresztül olyan pénzeket bocsájtottak ki, amelyek egyik oldalán két meztelen sportoló látható. A motívum arra utalhat, hogy a birkózásnak jelentős társadalmi és kulturális szerepe volt a településen. Egy apró, ám rendkívül különleges malac születése adott okot az örömre a Chester állatkertben. Az Index beszámolója szerint a Rana névre keresztelt jövevény egy babirusza, vagyis egy rendkívül szokatlan megjelenésű sertésféle, amely a világon mindössze 4 indonéziai szigeten őshonos. A kismalac születésekor csupán néhány száz grammot nyomott, méretét pedig az állatkert munkatársai találóan úgy írták le, mint egy lábakkal ellátott grapefruitot. Bár Rana azóta szépen fejlődik, érkezése egyben arra is emlékeztet, milyen bizonytalan a faj jövője a természetben. Autizmussal diagnosztizálták Robbie Williams-t. Az énekes korábban már nyíltan beszélt arról, hogy figyelemhiányos hiperaktivitási zavarral küzd, és mint fogalmazott, a most megállapított állapot sok mindent érthetőbbé tett számára. Azt mondta, az új diagnózist tréfáson már egyfajta felmentésként használja, akkor, amikor valami furcsát csinál.
13: Időjárás.
14: Időjárás.
4: Ma is napos idő várható, csak délutántól jelenhetnek meg elszórtan gomoly felhők az égen, csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 33 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Balassagyarmat és Vác térségében.
14: Közlekedés.
13: Közlekedés.
4: Sebességellenőrzés várható ma Rétságon a vasúti átkelőnél, Gödön a Pesti úton és Széchenyben a benzinkútnál. Ne hajtsanak gyorsan.
13: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
5: És most, ahol a sportos életmód
13: mindig sláger.
5: Fitbit.
13: Fitbit.
15: Fitbit. Ha készen állunk a repülésre, indulhatunk Miamiba, és ez egyszerűen a legjobb ötletünk lesz. Hogyha olcsó poén szeretnék, akkor körülbelül így fűzöm össze a most következő 3 dalt a 90-es évekből. Rosalla, Are You Ready to Fly énekli majd hamarosan, előtte Will Smith jön és a Miami, most pedig Tina Turner, Simply the Best.
16: A

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A horgászat távolról nézve nyugalmas tevékenység, jókat lehet beszélgetni a parton ülve. Az egyetlen izgalmas pillanat talán az, amikor kapás van. Hát azoknak, akik ezt nem sportként csinálják, persze. Mert a horgászsport viszont épp annyira kemény küzdelem, mint a pályán focizni, csak ebben az esetben nem többnyire fizikai felkészültség kell, hanem szellemi. A horgászoknak szervezett legutóbbi franciaországi világbajnokságot magyarok nyerték az utánpótlás kategóriában. A csapat tagjai között egy nógrádi versenyző is van. Mindjárt itt lesz Gergely Botond és klubjának vezetője Virtyó Gergő is.

0: Eminem és a Houdini után itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Aranyérmet szerzett az egyik balassagyarmati horgász egyesület fiatal tagja egy franciaországi világversenyen, ami azt jelenti, hogy bármennyire is alacsony az ipoly vize ebben az extrém melegben, úgy néz ki, hogy mégis ez előnyt jelenthet, úgyhogy talán érdemes kis vízben és zavarosban halászgatni, vagy nem. A vendégem a magyar világbajnok csapat tagja Gergely Botond és Virtyó Gergely, a Mikszáth Kálmán horgász egyesület elnöke. Sziasztok!
1: Hello, szia!
2: Hello, sziasztok!
0: Gergő elnök úr, tudtommal te hosszú ideje foglalkozó fiatalok felkészítésével. Érthető, hogy hát ilyen öreg embernek már ugye nincs kedve parton halakat fogni, és akkor inkább jöjjenek a fiatalok, és hát ez úgy néz ki, hogy jól megy neked. Na de hát a srácok többsége a telefonokkal szórakozik ebben a generációban. Botondot, te hogyan győzted meg, hogy miért jó neki, ha horgászni fog?
1: Igazából a Botondot nem is én győztem meg, hanem az édesapja vitte horgászni, és akkor találkoztunk versenyeken, összebarátkoztunk, és akkor megkérdezte apukája, hogy mit szólna, hogyha mi egyesületünknél folytatnám. És mi nagyon örömmel fogadtuk.
0: Uh-huh. Tehát az apukája volt az indikátor akkor ezek
1: szerint. Így van, uh-huh. Így van.
0: És hogyan kell kezdeni egy felkészítést? Egyáltalán mi történik? Megismered, hogy néz ki a gyerek?
1: Nem. Következőképpen...
0: Hányast kapott az iskolában?
1: Hát, ez nagyon fontos. Nem.
0: Tehát a bizonyítvány
1: igazából, igazából a bizonyítvány minket nem érdekel. Ezt rábízunk a pedagógusokra. Gyakorlatilag nálunk úgy zajlik, hogy az utánpótlás nevelésre fektetjük a hangsúlyt. Ez a fő prioritás. Viszont ugye ezt hogyan csináljuk? Hát ez nem úgy van, hogy végigmegyünk a településen, és akkor ki szeretne horgászni.
0: Amúgy nézd már, meg igazon van, mert most is
1: igen,
0: a telefonjával
1: szórakozik.
0: Hihetettem adás közben, komolyan.
1: És szóval a lényeg az, hogy végeredményben rendezünk versenyeket, és a versenyeken gyerekversenyeket főleg, megpróbáljuk kiszűrni ki a tehetség. Uh-huh. Na de most ez még édeskevés, hogy tehetség, mert ugye a horgászatot mindenki úgy képzeli el, hogy leülök a partra, bedobom, és ülök, és sücsörgök, és várom a halat. Na most itt azért nem így van. Ez úgy van, hogy van egy időpont, amikor megszólal egy duda, és onnantól kezdve az összes iszapszagú halat, ami előtted van, azon abban a szektorban, ahová te előtte sorsoltál, tehát még az sincs, hogy megvan a helyed, hogy hova ülj, mert ott jó, ott beetettem előtte való nap, vagy bekészítettem a helyet. Leülsz, és az összes iszapízű halat, ami előtted van, ki kell szedned. Ugyanis grammara megy a verseny, és ez ha 30 halból van meg a nyerő gram vagy súly, vagy egyből, az...
0: Bocsánat, hol tartunk, te most mire válaszolsz?
1: Én most arra, hogy hogyan választunk versenyzőt, vagy hogyan építjük fel ezt a versenyt a gyerekek részére.
0: Ezt azért mondod el, mert amúgy a gyerekek számára ez egy nehéz küldetés?
1: Ez egy nehéz.
0: Fegyelmezetten kell viselkedni?
1: Ez egy nehéz küldetés, ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy itt abban az időben nem nagyon hagyhatja el a helyét, uh-huh. Az a jó, persze nyilván azért egy házi versenyen, amit megrendezünk, ott nem ennyire a szabály. De egy világ vagy egy magyar bajnoki versenyen azért ez igenis fontos szabály.
0: Botond, azért te nem gyerek vagy, hány éves vagy?
2: Én 14 éves.
0: 14 éves vagy, te mikor kezdtél először horgászni, és miért?
2: Hát elsőnek 4 éves koromban kezdtem el horgászni.
0: Jézus.
2: Apukám mellett.
0: És te még emlékszel erre?
2: Hát igen, emlékszek arra, hogy az Ipoly partján egy spitzbottal és egy kis székkel kezdtem, azt kaptam elsőnek, és hát ezt apukámtól vettem át ezt a horgászatot. Nagyon megtetszett, hogy nem otthon vagy, nem a telefon nyomkodod, hanem hogy kim vagy a szabadba, és hogy tudsz pecázni, akkor nyilván lát.
0: Figyelj, jó ez a szöveg, de a kérdés az, hogy tényleg nem nyomkodod a telefont annyit, mint mások, akik hasonló életkorban vannak, mint te?
2: Hát, én szerintem nem annyira szoktam sokat nyomkodni a telefont, de azért a szabadban is elég sok időt tölt.
0: Mivel töltöd az idődet, hogyha nem horgászol ezen kívül?
2: Hát akkor leginkább ugye játszani szoktam, leginkább, vagy kimegyünk a haverokkal, barátokkal, valamerre elmegyünk.
0: A horgászat mennyi időt veszel az életedből? Rosszul teszem fel a kérdést, szóval mennyire élvezed azt, hogy erre sok időt szánjál mondjuk?
2: Hát,
0: elmondom, miért fontos a kérdés, mert én mondjuk szoktam kerékpározni, annak van egy kör a fejemben, amit letekerek, és akkor azt meg tudom becsülni, az 2-2.5 óra, akár egy edzésprogram, és kész. Az ember kimegy horgászni, az megbecsülhető, hogy mikor van eredménye, vagy hogy meddig érdemes ezzel foglalkozni. Most kérdezem az elnök urat, mielőtt te
1: válaszolsz. Hasonlóképpen indulunk mi is.
0: Hogy?
1: Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy a horgászat nem, tehát mikor te elmész horgászni, ugye eltervezed a napodat, ugye dolgozol, éled a mindennapjaidat, az be kell kalkulálnod a horgászatot, tehát időt kell szakítani. És hogyha most teszem azt, fölkelsz reggel, és azt mondod, hogy megyünk horgászni, és szakad az eső. Akkor mondjuk azt mondod, hogy hát most akkor nem ma megyünk, hanem megpróbálunk holnap. Na de holnap már más volt betervezve, nem baj, azt félretesszük, és elmegyünk horgászni. Tehát nagyon-nagyon nagy áldozatot kíván ez szülőtől és gyerektől is.
0: És akkor még nézzünk egy másikat, és erre te válaszoljál, légy szíves, Botont, hogy mi van akkor, hogyha van egy 4 órás program, tegyük fel, hogy ezt szántam rá. De nincs hal. Botont.
2: Hát akkor...
0: Akkor mi a vége?
2: Hát...
0: Törsz, akkor, zúzol, vagy mi történik?
2: Hát nem, hát akkor így én megpróbálom a fejembe átjátszani, hogy ugye mit csináltam akkor éppen, meg hogy mit rontottam el, és akkor utána jövök rá, hogy még lehet, hogy még egy-két dolgot ki lehetett volna próbálni, és akkor lehet, hogy ez még jobb lett volna. Uh-huh. De hát a pakoláskor nyilván nem török zúzok, meg úgy semmi, mert azért kicsit drága.
0: Aha.
2: És...
0: De azért feszülté csak válik az ember, mert hogy eredménytelennek tűnik. Gergő, most téged kérdezlek, hogy ez tulajdonképpen ez egy pszichikai játék is.
1: Képzeld el, ez az elején van. Az elején, amikor bekerülsz a versenysportba, nagyon akarsz teljesíteni. Ugye azért mész, mindenki azért megy, hogy megnyerje. Na most nálad vannak jobbak, kevésbé jobbak. Ez kiderül ugye közben. Elkezdesz járni versenyekre. Ezt nem úgy képzeld el, hogy elmegyek egy évbe egy versenyre, és akkor én már jó vagyok. Az összes, tehát 10, 15, 20, 30, amennyit tudsz, elmész. Ott mindenhol benevezel, oda előre bekészül, tehát abban a nevezést már előre leadod. Tehát az nincs olyan, hogy most hopp, mégsem megyek, illetve lehet olyan, hogy mégsem megyek, de azért ez nem, akkor kimaradsz egy versenyből, nincs gyakorlás, nincs melletted versenyző. Például mi, akik már így elég magasabb, tehát magasabb szinten űzzük a versenyzést, mi eljárkálunk az ország minden pontjára versenyezni. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor mi felkészülünk egy versenyre, mire azt mondják, mi azt mondjuk, úgy hívjuk, hogy edzés. Mindenki kiröhög, hogy mit edz egy horgász. Nem, végül is úgy mondanám, hogy hívhatnánk terepszemlének is. Elmegyek egy adott víz, mondjuk látóképi víztározó Debrecen mellett. Ott rendeznek majd egy OB-t. Ki van írva a versenynaptár januárban, hogy az OB januárban, amikor kiadják a versenynaptárt, úgy képzeld el, akkor január mondjuk 5-én kiadják a MOH-hoz az éves versenynaptárt, 10-én már nem tudsz foglalni szállást látókép környékén.
0: Az igen.
1: Tehát, hogyha te az másnap nem foglal szállást, vagy rá 2 napra minimum, akkor te jó messziről kell bejárjad mindig a versenyre. Aha. Na most, utána végignézed, hogy azon a vizen, látóképen, most nagy, hogy legyen ez a példa, abban az évben rendeznek előtte versenyt. Amennyiben igen, akkor elmész, hogy fölmérd, hogy versenyhelyzetben milyen halakat

0: Folytatjuk Virtyó Gergelyel, a Mixát Kámán Horgász Egyesület elnökével és Gergely Botonddal, a Horgász Magyar Világbajnok csapat tagjával. Ők vannak itt velem a stúdióban, és hát elnök úr megpróbál engem megzavarni mindenféle vadászati élményekkel, meg vizsgákkal, meg memória problémákkal, de maradunk azért a horgászatnál, és persze annál is. Majd a végén, hogyha mindezek alapján, amiről most itt beszélünk, bárki is érdeklődne ez iránt, hogy azért be kell majd nyúlni a zsebbe, de ne szaladjunk ennyire előre. Úgy ígértem tehát, hogy Botontól fogom azt kideríteni, hogy akkor végül is ahhoz, hogy a magyar világbajnoki csapat tagja legyen az ember, az milyen út vezet. Ugye azt mondtad az előbb, hogy 4 éves korodban kezdted és apukád biztatására. 4 éves korodtól hány versenyen vettél részt, ezt már összeszámoltad valaha?
1: Hát én...
0: 14 éves vagy.
1: 10 évesen kezdtem el ugye a versenyhorgászatot.
0: De addig?
1: De addig ugye ismerkedtem meg a különböző módszerekkel, különböző vizekkel, folyókkal, csatornákkal és mindenféle egyéb dolgokkal.
0: De ez azt jelenti, hogy az országban jártatok sok felé?
1: Hát nem pont az országban, de úgy a környéken, úgy amik voltak vizek, tavak, csatornák, folyók, azt leginkább leteszteltük, megismerkedtem egy-két módszerrel, és így.
0: Ugye az előbb a sikertelenségnek a fázisáról is kérdeztem, vagy érdeklődtem, mert hogy azért azon túl, hogy ti felkészültök mindenféle szerszámokkal, eszközökkel, hogy majd horgáztok és kifogtok halakat, de azért ez a halakon is múlik. Tehát, hogy hol vannak halak, hol nincsenek, úgy itt az edzés kapcsán jutott az eszembe, hogy ezt a kérdést még föl fogom tenni, elnök úr, hogy mennyire lehet ezzel tényleg úgy előre tervezni egy verseny kapcsán is, hogy aztán utána oda megy az ember, és igen, én tudom, hogy hova kell pontosan ülni ahhoz, hogy majd jó fogásaim legyenek. Létezik ilyen valóban?
2: A tervezés ugye erről szól, hogy elmegyünk egy adott vízterületre, meghirdetnek egy versenyt. Azt az adott vizet előtte elmegyünk úgymond leedzeni. Az edzés, nem bizony mindenki mosolyog, hogy egy horgász mit edz. Hát akkor úgy másképp fogalmazva, laikusok számára feltérképezzük, hogy mi a helyzet. Kimegyünk. Így random magunknak. Leülünk azon az adott vizen, elkezdünk horgászni. Minden kipróbálunk, milyen halat lehet fogni, milyen ütemben, mennyi idő alatt, ez hány deka, vagy hány gram, ebből mennyit lehet összeszedni, 4 adott 5, attól függ hány órás a versenyben, van 5 órás is, 4 vagy 5 óra alatt. Ezt kiszámoljuk, és akkor elkezdjük, és általában úgy szoktunk számolni, hogy az edzésen egyedül, ha egyedül vagyunk, akkor azt, amit az edzésen fogtuk, vagy ezen az egyedüli pecán fogtunk, azt megfelezzük, és azt veszük a legjobb eredménynek a szektorba.
0: Jó.
2: Ugyanis a 10 méterenként ülnek mellettünk, az megint meg, mert az halat ők is etetik, ők is abban az ütemben, és a halat, tehát mindenhol van hal. Ahogy mondtad az előző kérdésedre, hogy hogyan lesz az, hogy ott van a hal. Nem. A halat oda kell csalni. És ha te ügyesebben csalod oda a halat, vagy kapatod be vele a horgot, és úgy kínálod fel neki, hogy most éppen a vízréteg hol hűvös, hol meleg. És a hideg-meleg váltakozását te megtalálod, ahol a hal éppen eszik, és ott kínálod fel a csalit, akkor te többet fogsz fogni, mint a 10 méterre melletted jobbra, illetve balra ülő.
0: Köszönöm szépen a szakértői magyarázatot, azért mégiscsak a világbajnokhoz fordulnék, mert őnek ebben tapasztalata is van, tehát ez tényleg igaz?
1: Hát,
0: így van?
1: Igen.
0: De ez hogy, mi? Bedobod, és akkor az honnan tudja, hogy oda kell menni?
1: Hát nyilván elsősorban hát onnan fogja megtudni, hogy ugye eteted azt az adott helyet, ahol horgászol, és akkor előbb-utóbb megérez egy ilyen illatot, vagy megtalálja a fenéken, vagy víz közt, vagy akárhol megtalálja azt a kaját, amit te bedobsz neki, és akkor hát keresgéli, és akkor, hogyha egyszer megtalálja, akkor szépen oda fog gyűlni.
0: Na de ez túl általános nekem. Egy pillanat, elnök úr jelentkezik, de nem adom meg a szót. Mégiscsak a világbajnokkal szeretnék egy kicsit többet beszélgetni, hogyha ez nem baj.
2: Tehát
0: az a kérdés, hogy ezt mindenki el tudja mondani, amit te most az előbb mondtál. De mitől lesz az ember kiemelkedően jó? Tehát mi az a praktika vagy tudás, amiért szerinted te vagy az egyik legjobb?
1: Nyilván, hogy ugye akik emberek, akik vannak ugye nálam sokkal jobbak, akik már többszörös világbajnokok, csapatvilágbajnokok, egyéni világbajnokok, hát ők nyilván ők kicsit jobban tudják, hogy mikor, hol, mivel, hol lehet a hal, és hát ők szokták úgy, nem, hát nem megmondani szokták, de néha úgy segítenek, és akkor tudják, hogy mit kell csinálni, és akkor, hogyha csinálom, akkor az általában jó szokott lenni.
0: Elnök úr, jó a horgász egyesületi nevelés, mert kellően szerény embereket sikerül nevelni, úgy látom. Szerinted mi a magyarázat?
2: Következő. Ezt úgy tudnám laikusok számára is érthetővé tenni, hogy többfajta etetőanyagot próbálsz ki. És ezt úgy képzeld el, mint egy svéd asztal. Elmész a svéd asztal mellett, és te kiválasztod a számodra a legfinomabb falatot. Tehát nyilván nem a tojás rántottát fogod választani, ha van mellette rántott hús. Vagy, ha te a tojás rántottát jobban szereted, akkor te azt fogod választani. Aki a rántott húst, az az.
0: És hogyha gluténérzékeny
2: van? Akkor te a gluténérzékeny területre fogsz vetődni.
0: Tehát addig kell próbálkozni, amíg kiderül, hogy az adott horgászvízen mi működik?
2: Mi az a ha, melyik az a kaja, vagy az az etetőanyag, vagy az az illat, vagy az az íz, mert itt van sós, édes, mindenféle, hogy vagy ha halneveldéből hozták a halat, mivel etették a halneveldében.
0: Mi
2: az, amire úgymond ráizgul a hal, és azt mondja, hogy na én ezt fogom megenni, én itt állok meg. És akkor ő a 10 méteren belül megáll. Na de itt is van olyan, hogy a húzás is számít, ugyanis aki a szélére húz, tehát a horgász szektor szélére húz, ott mellette már nem ül senki. Ott több halat tud behúzni. Tehát általában a szél egy nagy teher is a horgászok számára, mert aki a szélén ül, akár egy, mondjuk vannak 20-an a versenyen, de itt 300-an szoktak lenni, tehát így is mondhatnám, Szeged-Matyéri evezős pályán ülünk 3 km hosszan egy TOCB-n, mert 10 méterenként 300 ember ül le. Na most ezt ugye úgy képzeld, hogy a legszélén ül a 300. helyen vagy az elsőn, azoknak nagyobb esélye van halat fogni, mert ők a szélén ülnek, és mellettük már nincs, aki ellenetet. Mert ha rájön arra a szomszédot, hogy te a rántott hússal sokat fogsz, most ezt értsük át itt értelembe.
0: Nekem tetszik, igen.
2: Igen, akkor azt fogja mondani, hogy ha nekem is van rántott hús, akkor majd én is azt dobom.
0: Aha. És egymást nézegetik, hogy ki mit dobál?
2: Nagyon.
0: Ez engedélyezett?
2: Egyébként egy rutinos versenyző, ha időben kapcsol a másik ember által kitalált dologra, meg is tudja vele verni. Ha gyorsabb, vagy esetleg ügyesebb.
0: Jó. Boton, mesélj nekem a franciaországi élményről. Például ilyenek voltak-e? Vagy mire figyeltél fel? Hogy ment ez az egész?
1: Hát leginkább arra figyeltem, hogy ki hogy etett. Például ez nekem nagyon fontos volt, mivel én mind a két nap a csatornán horgáztam, mert ugye volt egy tó, meg volt egy csatorna, ahol az U15 U20 az a tavon volt, az U25 megint egy külön másik tón volt, és hát ugye volt egy külön csatorna, ott csak az U15-ösök ültek egy ilyen boxba, egy ilyen 10 fős boxba, egy szektorba, és én mind a két nap abba horgáztam, és akkor leginkább arra figyeltem, hogy ki milyen úszót tesz ki, gömbúszót, ceruza úszót, vagy folyóvízi úszót, lapos úszót, de leginkább az etetés érdekelt, hogy mit tesznek az etetésbe, az etetőanyagba mit tesznek, hogyan csinálják, és leginkább engemet ez érdekelt a legjobban.
0: Nem a darabszám, hanem a súly számít ugye ebben. Igen, az esetben. Azt ti tudjátok verseny közben? Látjátok magatok mellett, hogy ki hogy áll?
1: Hát én nem nagyon, hát néha rá szoktam nézni, amikor ugye egy-két ember úgy fog egy-két halat.
0: Érezhető volt, hogy ti hol tartotok éppen, magyarok? Benne hát, volt a levegőben?
2: Ezt nem, ezt a segítő. Tehát minden ember...
0: Értem, hogy van információk.
2: Minden ember van mögött ül egy úgynevezett segítő.
0: Beépített informátor.
2: Egy pontosan. És van, aki távcsövezik, szóval itt elmennek a legmesszebbekig. Hát nekem volt egy olyan esetem Szeged-Matyiért, nagyon fogtam a halat, és akkor egyszer csak azt vette észre, amikor magam mögé néztem, hogy már öten állnak távcsővel, és nézik, hogy hol van az olmozásom, hova van húzva a szerelékem, hogy fogom én a halat.
0: Aha.
2: Szóval rettenet.
0: És nagyon akkor kemény. Mit lehet csinálni?
2: Eltakarni ernyővel.
0: Nem már!
2: Eltakargatjuk magunkat
0: ernyővel. Kivisztek egy jégkrémes ernyőt?
2: Nem, horgász ernyőnek hívják. Kérlek szépen, ez UV-védő, UV-álló, és a többi, és a többi. Ugye nem tértünk még ki az anyagiakra, de
0: most kezdünk,
2: ez benne. Igen, és ezekkel eltakargatod magad, hogy ne lássák, hogy te mit csinálsz.
0: Na akkor beszéljünk a pénzről tényleg. Szóval, hogy mennyi mindenbe kerül ez a horgászás?
2: Mindenki azon van, hogy az ember kimegy horgászni, vesz valami botot, vagy régen ugye beszélik az öregek, hogy hát föl, hogy idősebbek, hogy fölkötöttük a magyaróveszőre, hajlítottuk a horgot. Nem, ez nem így működik. Most már annyira kifinomult lett ez a szakma, vagy ez a sportág, hogy így fogalmazzak, hogy Ha el akarsz kezdeni egy versenyhorgászást, és itt jön az, hogy hiába szeretne egy kisgyerek nagyon horgászversenyző lenni, ha a szülő ebben vagy nem tudja, vagy nem akarja támogatni, a szülői támogatás nélkül nem megy. Mi arra építettük fel a Mixátnál az utánpótlás nevelést, hogy azért rendeztünk családi napokat, hogy a családi napokon a szülő is ott legyen, és lássa, hogy az a gyerkőc, aki nyeri a versenyt, az miért nyeri meg. Mert olyan cuccokkal van felszerelve, ami sajnos számít. És lehet szerencsére.
0: Mondhatjuk azt, hogy technikai sport a horgászat?
2: Majd, hogy nem. Nagyon nagy mértékben technikai sport. Ugye nem mindegy, hogy bocsánat, min ülöd végig azt a 4 órát. Nem mindegy, hogy milyen szerelést tudsz. Egy rakósbot, így hívjuk. Ezzel pontosan tudsz akár egy 10 centis területen horgászni, amíg egy bedobós bottal nem tudsz. Egy kupakkal abba a 10 centibe teszed be az etetőanyagot. Tehát itt nincs olyan, hogy ezt eltettem, vagy eldobtam, vagy bármim, akkor el is megy a hal is. Mert a hal megy a kaja után. És neked azt pontosan le tudod pecázni. Tehát ezek a botok, akkor úgy mondom, hogy az alap 150 ezer forinttól a 2 millió forintig elmen.
0: Hát én tényleg nem értek ehhez, de így most az alapján, amit te mondtál, még azt is el tudom képzelni, hogy van GPS vezérelt horgászbot is, ami ott tartja azon a koordinátán.
2: Nem, röhögni fogsz, most
0: nem biztos.
2: De majdnem eltaláltad, mert a mostani januártól, azt hiszem idén januártól engedélyezik a metód horgászatban, hogy előtte feltérképezd radarral a mederfeneket.
0: Nagyon kevés.
2: Hol a törésvonal, hol van az iszapos rész, hol van a keményebb, agyagos vagy sóderes terület. Aha. Ezt most már engedélyezik. De itt a lényeg az, hogy ez, ha emellett nincs szülő, akkor lehet, hogy egy jövendőbeli világbajnok csak azért nem lesz világbajnok, mert a szülő vagy nem tudja, mondom, vagy nem akarja ezt megfinanszírozni. Egy kezdés, hogy ne hagyjalak szóhoz jutni, egy kezdés, én azt gondolom, hogy 500 ezer, 1,5 millió forinttal kezdődik. Egy igazán felkészített szerelés.
0: Boton, mutassuk meg a hallgatóknak így hallás útján, hogy mi az, amit magaddal hoztál ide a stúdióba. Kicsit közelebb a mikrofonot. Igen. Szóval így szól egy aranyérem, kedves megafonisták, mennyire vagy büszke, és egyáltalán azokkal a srácokkal, akikkel te ezt együtt végig küzdötted, ők hogyan látják, hogyan látjátok ti magatokat, és aztán a jövőt?
1: Hát én nagyon örültem, és nagyon büszke voltam, hogy ugye ez volt az első világbajnokságom, és nagyon-nagyon örültem, hogy egy csapatéremmel jöhettünk haza, és hogy képviselhettük a Magyarországot, és hát én a jövőt úgy látom, hogy mivel ez egy ebbe 3 korosztály van, U15, U20, U25, és ez ugye előbb-utóbb ugye növekszel, vagy úgy értem, hogy növekszel, hogy
0: idősebb leszel.
1: És akkor már U15-ben nem tudsz indulni 18 évesen például, persze, hanem inkább U25-ben, mert az már egy nagyobb korosztály, és ott nyilván ott sokkal több dolog van.
0: Ez egy csapatverseny volt, ez ki van pipálva? Egyéni, tehát akkor?
1: Hát én az egyénibe a 40-ből 9. lettem, de a csapattársaim, az első Sallai Olivér világbajnok lett. Volt egy bronzérmesünk is, Kovács Balázs, őszinte mindig az országos bajnokságon is így szektor ketteseket szokott horgászni, és akkor hát most a világbajnokságon is ketteseket horgászott, és hát ugye még volt a Liska Botond, ő is jó horgászott, az első nap 6-ost horgászott, hát nyilván utána még voltam én ugye a csatornám, ott hát én mind a 2 nap a csatornán horgáztam, ott az első nap 2. lettem a szektoromba, a 2. nap pedig 4. lettem a szektoromba, és utána még van még egy srác, a Csáti Ambrus, ő is jó horgászott az utolsó nap, mert ugye úgy van ez, hogy 5-en voltunk, abból 4 ember horgászott, volt egy tartalék, hogyha akármi van.
0: Botond, az a kérdés, hogy azok után, hogy megnyertétek ezt a csapatversenyt világszinten, neked ott van a fejedben, hogy egyéniben is a világ legjobbja legyél?
1: Hát én erről csak annyit tudok mondani, hogy semmi sem lehetetlen. Ez mind gyakorlás és tudás kérdése. Lehet, hogy lehettem volna én is dobogós akár, de ez most sajnos nem így alakult. Lehet, hogy egy-két mozdulatot vagy taktikát elrontottam, vagy nem próbáltam ki. Ez így alakult, én nagyon-nagyon örülök, hogy csapatba is. Én annak vagyok a legjobb, annak vagyok a legjobban boldogabb, hogy csapatba elsők lehettünk. Az nekem, az tényleg, hogy első világbajnokságom és egy fipszedes aranyéremmel jöttem haza csapatba, az nagyon jó.
0: És miközben Botonda választ mondta, folyamatosan az aranyérmet nézi, ami itt van a stúdióban, és elnök úr viszont téged néz, szúrósan nézett, hogy mit fogsz válaszolni. Mert hogy?
2: Mert annyira szerény, hogy nem mondja el, hogy ugye a világversenyre úgy kvalifikálod magadat, hogy az előző évben részt veszel az országos bajnokságon. Uh-huh. És a Botond az idén az országos bajnokságon. 30 dekával?
1: Igen.
2: 30 dekával maradt el a magyar bajnoki címtől, így második lett. És az első 5 kvalifikálja magát a világversenyre, tehát ő jövőre is megy a világbajnokságra, nem csak az idén. Ugye az én fiam is kevéssel maradt le a tavaly előtti évben, amikor ő is az OB-n részt vett, hogy bekerüljön a úgynevezett utazó keretbe. A válogatott keretbe bekerülnek 10, az utazó keretbe pedig 5.
0: Tehát a lényeg az, hogy ott van a helye a srácnak, jövőre is ott lesz.
2: Így van.
0: És tehát várhatjuk azt, hogy talán egyéniben is.
2: És nagyon fontos, hogy ugyanígy történt nekünk az egyesület életében a Szaniszló Mátéval is 2011 és 16 között. Őt ugyanígy felkészítettük. Őt volt szerencsém én fölkészíteni, tehát mert hogy én ültem mögötte a nagy versenyeken, és így jutott be ő is csapat. Világbajnok lett aztán. Világbajnok, szóval nagyon büszkék vagyunk az utánpótlás nevelésünkre. Ezt a megyében keves nem is mondhatják el magukról.
0: Tegyetek meg mindent Nógrádért és Magyarországért, rengeteg pénzt kívánok nektek.
2: Köszönjük szépen, köszönjük. Ránk fél.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
2: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Reklámot hallottak.
4: 14 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajné. Hírek. Paks nem kampányszínpad. A pártelnökök nem Magyar Péter politikai biodíszletei. Tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. Ráadásul, mivel a miniszterelnök össze-vissza beszél, nincs is értelme meghallgatni, mert másnap ugyanannak az ellenkezőjét is el fogja mondani ugyanolyan meggyőződéssel. Ezt válaszolta a Telexnek Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, miután Magyar Péter a mai napra Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit. Hasonlóan reagált a Mi Hazánk vezetője is. Trockai László azt közölte, ebben a politikai színházban most nem látja értelmét a részvételnek. Arra kérte a miniszterelnököt, hogy küldje inkább maga helyett Kapitány István energetikai minisztert, aki elvileg tényleg szakértője a témának. Társadalmi szemléletváltást sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében. Gajdos László interneten közzétett bejegyzésében rámutatott. Az állami erdőgazdaságok munkatársainak óriási feladatot jelent az erdőkben otthagyott szemét felszámolása, amelyet ráadásul saját forrásból végeznek. Azt írta, az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben közel 13000 tonna illegális hulladékot, építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagokat gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőterületekről. Kis hián trópusi napnak megfelelő hőmérsékletet mértek Szlovákiában a Nagy Fátra Nemzeti Park területén 1315 méteres magasságban, írja az Új Szó. Augusztus 5-én 29,9 Celsius fok volt a Smerkovecs csúcs közelében. A park igazgatósága az adattal kapcsolatban közölte, csupán 0,1 fok hiányzott a trópusi naphoz. Ekkora tengerszint feletti magasságnál ez rendkívül érdekes adat, ugyanis 100 méterenként általában 0,6 fokkal csökken a levegő hőmérséklete. Egy apró, ám rendkívül különleges malac születése adott okot az örömre a Chester állatkertben. Az Index beszámolója szerint a Rana névre keresztelt jövevény egy babirusza, vagyis egy rendkívül szokatlan megjelenésű sertésféle, amely a világon mindössze 4 indonéziai szigeten őshonos. A kismalac születésekor csupán néhány száz grammot nyomott, méretét pedig az állatkert munkatársai találóan úgy írták le, mint egy lábakkal ellátott grapefruitot. Bár Rana azóta szépen fejlődik, érkezése egyben arra is emlékeztet, milyen bizonytalan a faj jövője a természetben.
6: Időjárás.
5: Ma is napos idő várható, csak délutántól jelenhetnek meg elszórtan gomoly felhők az égen, csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 33 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Balassagyarmat és Vác térségében.
3: Közlekedés.
5: Sebességellenőrzés várható ma Rétságon a vasúti átkelőnél, Gödön a Pesti úton és Széchenyben a benzinkútnál. Ne hajtsanak gyorsan!
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most, ahol a sportos életmód
0: mindig sláger.
3: Fitbit.
7: 3 perccel 2 után a mikrofonnál Házi Attila. A 80-as évek meg a slágerei jönnek hamarosan. Aha, Take On Me, előtte Bruce Hornsby és a The Show Goes On. Most pedig a Queen dala szól, I Want To Break Free.

Ez a Feedbeat, a mikrofonnál Házi Attila. Az előző szezonban brillírozott a balassagyarmati Talent csapata az NB2-es futszál bajnokságban. Hát sok ellenfél számára fejtörést jelentett, amikor ők a pályára mentek, mert viszonylag friss csapatként gyorsan erősödtek meg, és a végén még az is megtörtént, hogy fel kellett tenni a kérdést, lehet-e ebből akkora hajrá, hogy akár feljebb is léphetnek, már hogyha megnyerik a bajnokságot. Mohácsi László klubelnöktől ezt akkor is megkérdeztem, de húzódozott attól, hogy bátrak legyünk ennek optimista válaszára. Viszont eltelt már pár hónap, úgyhogy újra felteszem a kérdést. Nem sokára ő jön.

0: Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Az előző évhez képest szakmailag jobb minőségű idény indul a Balassagyarmati Talent 2019 sportegyesületnél, ami mostantól minden eddigihez képest több sportolóval dolgozik. Jönnek is az eredmények, vagyis azt, hogy növekvő érdeklődés van, megelőzte az is, hogy jó hírük megy mindenhol, kitűnő eredményeket szállítanak. Mohácsi László, a Talent 2019 sportegyesület elnöke a vendégem itt a Megafon stúdiójában. Szia, Laci!
1: Szervusz, szia, és köszöntöm a hallgatókat!
0: Mitől fut a szekér, és miben lettetek jók? Jöjjön a leltár az előző idényről mindenek előtt.
1: Fut a szekér, nem fut a szekér, tehát azért ez kicsit erős, fogalmazol Attila, én azért egy kicsit másképp fogalmaznék. Próbálunk mindent megtenni minden korosztályban, hogy szakmailag megfeleljünk a saját magunk által támasztott követelményeknek, megfeleljünk a szülőknek, és hát úgy néz ki, hogy igen, mint ahogy fogalmaztál ebben a évadban, bővült a taglétszámunk, tehát sokan választottak ismét minket.
0: Mennyi az annyi?
1: Hát nem szeretnék számokkal dobálózni, bővültünk innen helyből is, valamint vidékről is.
0: Hát azért nem mindegy, hogy 20-ról 25-re, vagy 200-ról 250-re.
1: Igen, nem, tehát azért még nem mi vagyunk a legnagyobb klub, nem is szeretnénk, tehát nem ez a cél elsősorban, hanem az a cél, hogy tényleg jól dolgozzunk, és próbáljuk addig nyújtózkodni, ameddig a takarónk ér.
0: Na de hát egy klubnak a minőségét mutatja az is, hogy mégis hányan csatlakoznak hozzá.
1: Igen, ezt jó látni, de nem szeretjük kimondani.
0: Aha.
1: És jó érzékelni, de kimondani nem szeretjük.
0: Szerény a talent.
1: Próbálunk azok maradni, igen. Meg hát tudjuk is, hogy lehet, hogy az igazi útnak másnak kellene lennie itt a városban. Reméljük majd ezt a másik utat is meg fogjuk tudni kezdeni közösen.
0: Na hát. Igen. Okay. Ezt kibontjuk majd máskor, ezt már ígértem.
1: Jó.
0: Szóval, hogy mi a leltár?
1: Igen, tehát mondhatjuk azt, hogy bővültek a korosztályaink, akár a bozsikos korosztályaink, az U13-as csapatunk bővült, ott most két csapattal tudunk majd a bajnokságban részt venni.
0: Labdarúgásról
1: beszélünk, Nógrád megyében is és a Pest megyében is. Ugyanúgy a 15-ös csapatunk is Pest megyei, Vármegyei bajnokságban szerepel, 17-eseink és a 19-eseink mind a két korosztályunk régiós bajnokságban szerepel, ez viszont egyedülálló itt a térségben, hogy mind a két korosztályunk a régióban vitézkedik. Ugyanígy elmondhatom, hogy nagy fejlődésen megy keresztül a női szakágunk, ahol Magos Norbi vezetésével ugye ettől az évtől most már a Nógrád vármegyei 5+1-es kispályás bajnokságon felül a Pest vármegyei 8+1-es bajnokságban is fognak szerepelni a lányaink. Úgyhogy ez a női szekció is átalakul, hála Istennek pozitívan. Valamint továbbra is folytatjuk ugye a Szűddyel a már az évek óta megkezdett jó partnerséget, és az utánpótlás korú srácaink a megye 1-es bajnokságban tudnak tovább fejlődni, ahol a 17 és a 19 éves játékosaink, akik arra már érettek, akár fizikálisan, akár ugye a technikailag, taktikailag, azok ott tudnak pallérozódni, ott is tudnak pallérozódni hétről hétre. Hát reméljük, hogy hasonlóan jól fog sikerülni, mint az elmúlt két évben volt, még annak idején Kolaszár Krisztián vezetésével egy nagyon jó szuper éven voltunk túl, fel is keltettük a megye figyelmét, sajnos ott egy kicsit akkor a fejlődés megragadt, a fejlődésben abban értem, hogy nem tudtuk együtt tartani sajnos a csapatot, utána Koplányi Öcsi vezetésével ismét ugyanebben a bajnokságban szerepeltünk tavaly, ahol nagyon jó helyt álltunk, sőt azt mondom, hogy a várakozásoknak megfelelően tudtunk szerepelni, úgyhogy most ezt szeretnénk folytatni, tanulni az eddigi hibákból és fejlődni.
0: Na de hová? Ilyenkor egy célt azért csak megfogalmaz a klub vezetése, vagy mondjuk az edzők, hogy elnök úr, mi azt szeretnénk, hogy?
1: Igen, tehát ugye a labdarúgásban, tehát hogy hová fejlődjünk tovább. Kollégám fogalmazta meg azt itt az elmúlt, mondhatom azt, hogy a nyáron, hogy szeretnénk

0: srácok itt vannak. Úgy gondolom és bízom benne, hogy akár a következő évattól akár folytathatjuk úgy, hogy a gyarmat labdarúgását és a környék labdarúgását visszajelzhetjük az első megyei minimális polcra.
1: Na és akkor folytatjuk hamarosan, mindjárt arról is beszélünk, hogy a mindössze 2 éve működő MB2-es futszál csapat is ilyen a Vármegye egyik legjobbja lehet. Nem sokon múlt, hogy az MB1-B-be jussanak fel, MB1-be. Miért nem történt meg, és idén lehetséges-e ez a terv? Szóval mindjárt folytatjuk Mohácsi Lászlóval.

0: Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila, Mohácsi László, a Balassagyarmati Talent 2019 sportegyesület elnöke a vendégem. A folytatásban pedig arról beszélünk, hogy a most MB2-es futszál csapat, ami mindössze 2 éve működik, majdnem megkapta azt a lehetőséget, hogy az MB1-ben folytathassa. Izgultunk értük a tavasszal, hát amikor itt voltál elnök úr, akkor nagyon két esélyesen fogalmaztál, és visszafogottan mondjuk, hogy akkor is arról, hogy mi lehet a folytatás. Megelőlegezted, hogy nem biztos, hogy most van itt a helye annak, hogy ezt a kérdést föltegyem. Én azért nem ilyen vagyok, szóval fölteszem a kérdést, ha kell, ha nem. Mi történt ezzel a csapattal? Nagyon jól működött, nagyon sokak számára, akik abban a bajnokságban, az MB2-ben vettek részt, azt mondták, hogy ezekkel a gyarmatiakkal most vigyázni kell, nagyon jól fognak teljesíteni, úgy tűnik.
1: Hát nagyon élveztük azt a szezont, de úgy gondolom nem csak én, mint a kollégámmal, a Száli Alival, hanem szerintem a játékosok is. És hát azért azt is, azokat a visszajelzéseket is megkaptuk, hogy a hazai közönség is nagyon élvezte, hiszen tényleg kiváló mérkőzéseket tudtunk játszani. A legfontosabb talán az volt, hogy főleg az elején mérkőzésről mérkőzésre fejlődtünk. Tehát azért mi is úgy voltunk vele, Naszáli Ali kollégámmal, valamint a srácok is úgy voltak, hogy nem tudtuk azért még, hogy mire számíthatunk itt az MB2-ben. Tudtuk azért, hogy nem lehetünk rosszak, de azért itt már egy kicsit több kell. Tehát itt már a nagyobb busz, szoktunk úgy fogalmazni, nagyobb speckó kell, nagyobb specialitás, tényleg olyan mozgások, amik a futsalban, ami tényleg úgy be kell, hogy idegződjön, akár támadásban, akár védekezésben, hogy meghatározó tényezők lehessünk, és hát az egyéni villanások és az egyéni megoldások is kellenek. Úgy gondolom, hogy ez összeállt. Mertünk Ali barátommal, Ali kollégámmal mertünk egy olyan váratlant húzni, hogy kezdeményezők. Úgy döntöttünk, hogy kezdeményezők leszünk. Ez azt jelenti, hogy kezdeményezők voltunk védekezésben is, magasan védekeztünk. Nem egy olyan futsal mérkőzést láthattak sokszor a nézők, hogy fölállunk az ellenfél térfelén, próbáljuk a centert megjátszani, az leforog, vagy visszaadja, hanem tényleg sokszor lüktető mérkőzést játszottunk, ami igazából már a futsal új hullámát képviseli, de természetesen sokszor vissza kellett nyúlnunk úgymond a futsal alapokhoz is, ehhez a centerjátékhoz. Hát ezt nagyon jól tudtuk ötvözni, a srácok vevők voltak rá, az ellenfelek meg hála Istennek nem találták az ellenszerét. És hát ez odáig röpített, hogy én azt mondom, hogy olyan csodás eredményt értünk el, amire mértán lehet büszke nem csak az egyesületünk, nem csak a srácok saját magára, hanem a város is, és hát mondhatom azt, hogy akár Nógrád megye is, hiszen Kelet-Magyarországon képviseltük a térségünket, képviseltük a városunkat, többször megjelentük akár a híradókban is, ugye a sporthíradókban is, a social médiában, úgyhogy úgy gondolom, hogy tényleg nagyon szép évadon vagyunk túl.
0: Hát igen, és ugye, ahogy említettem, fölmerült az, hogy följebb juthatnátok. De hogy a 2 évre azt mondtad, hogy ez még korai. Most lesz akkor a harmadik.
1: Attila, mindig ilyen kicsit úgy fogalmazol, amit vissza kell, hogy egy kicsit utasítsak. Nem is visszautasítás ez, hanem inkább azt mondom, hogy az tényleg nagyon, nagyon tündérmese lett volna, hogyha mondjuk ebben az évben a bajnok nem vállalja a feljutást, vagy a kiesők után nem tudják feltölteni az NB1-et, és akár minket is felkérhetnének, vagy felkérhettek volna. Benne volt, mondhatom azt azért, hogy benne volt a pakliban a nyáron, de azért ez tényleg olyan tündérmese lenne, hogy 2 év után már a profi vagy a félprofi NB1-ben játszana a klubunk. Én úgy gondolom, hogy erre még azért nem vagyunk felkészülve, még nem vagyunk érettek, nem, hogy csak mind a játékosok, tehát a játékosok nevében nem akarok nyilatkozni. Remélem, hogy ebben az évben is megmutatják, hogy akár ők erre már fel vannak készülve.
0: Ők mit mondanának, ha én kérdezném most?
1: Hát, hogy menjünk. Tehát, hogyha én labdarúgó lett...
0: Akkor ők velem vannak.
1: Igen.
0: Jó, én értem, hogy persze szakmai szempontok alapján valószínűleg ez még korai. De hogy ítéled meg, hogy mennyi idő kell, vagy nem is, hogy nem csak idő, bocsánat, mi az a sok minden, aminek össze kell állni ahhoz, hogy ez tényleg mondjuk egy profibb, vagy a jelenlegihez képest profi legyen?
1: Hát... Azért ez több tényezős, ugye maga az, hogy az egyesületünknek is, az alapoknak, úgy gondolom, hogy az utánpótlás azért már megvan. Az utánpótlás alapok azok megvannak. nem feszegetem tovább, és nem említem többször, lehetne erősebb is együtt, viszont én úgy gondolom, hogy azért már a profi és fél profi szinten, ahol komoly költségvetésű csapatok vannak, azokkal felvenni a versenyt, oda tényleg megalapozott szakmai munka kell, és megalapozott költségvetés, valamint ez már azért is, megint ezt a szót mondom, hogy speciális, hiszen az NB1-ben már csak olyan játékosaink lehetnek, akik csak futsaloznak.
0: Értem. Hát, tehát most itt van átjárás a labdarúgás és a futszál között.
1: Itt akár ugye a megye egyben játszanak a srácaink, akár lehet NB3-as játékosunk is. Azért a profiban, profi osztályban már ott egy nem is lehet, kettő pedig nem is egészséges, hiszen ott már olyan szinten kell specializálódni a napi edzésekkel, hogy már az nem biztos, hogy egészséges. De a jelenlegi helyzet szerint nem is lehetne, és hát nem biztos, hogy a srácokat egyből ilyen választás elé kellene állítani, bár azt mondom, hogy lehet, hogy a többsége azt mondaná, hogy na gyerünk, vágjunk bele, és futszal is. Futszalos leszek, futszal játékos leszek NB1-ben, és akár a válogatott sem elérhetetlen itt egy-két játékosnak.
0: Hány évesek a csapattagjai?
1: Hát nagyon, nagyon fiatal az átlag életkorunk, tehát 18 éves srácoktól 19 éves srácokon át, tehát a legjobb korban lévő Bálintunk az, aki a legrutinosabb játékosunk a kapuban, de ő szinte mondhatom azt, hogy sokszor tényleg NB és NB1-es szinten is teljesít, hasonlóan a másik két kapusunkhoz. Többsége 27-28 éves srácról beszélünk, sok 18-19 éves, 20 éves srácról. Tehát csak úgy fogalmaznék, hogy bárcsak én lehetnék ilyen fiatal.
0: Laci, még beszéljünk azért a pénz részéről, engem ez izgat, hogy mit tényleg azok a lehetőségek, hogyha ti megnyeritek a következő szezont, akkor mennyire lesztek bajban. Ugye a labdarúgás esetében az eddig ismert rendszer az volt, hogy kapnak a magasabb osztályba jutó klubok, csapatok támogatást alapvetően, ami lehet, hogy nem elég ahhoz, hogy tudjanak egy egész évet finanszírozni. Itt a futszálnál mi a helyzet?
1: Attila, forszírozod ezt, ha megnyerjük és fölmegyünk, tudom, bárcsak így lenne.
0: Én megkérdezem a hallgatókat külön-külön egyesével is, hogy jók-e a kérdéseim, nagyon szívesen.
1: Jó, de szerintem, hogy jó.
0: De szerintem nyilvánvalóan az egy egészséges elvárás, hogy azt mondja az ember, hogy igen, följebb, jobb akarok lenni.
1: Tisztasor, ez mi is így vagyunk ezzel.
0: De beszéljünk a pénz részéről, tehát amennyiben ez előkerülne, igen, akkor ez egy nagyon nehéz pont volna?
1: Jelenleg ugye a futsalban, ellentétben ugye a labdarúgással, a futsalban csak az NB1-es klubok kapnak az MLS-től támogatást. Ne haragudj, nem tudok pontos összeggel szolgálni, mert ebbe ezután nem
0: néztem. De magyarul akkor ezt nektek kell most állni lényegében, tehát most, akik támogatnak titeket.
1: Így van, most jelenleg a támogatóink.
0: Valójában lehet, hogy ez a nehéz pont.
1: Így bizony, hát ez is az egyik nehéz, így van. A támogatóink, az egyesületünk az, aki állja ugye a felmerülő költségeket. Hála Istennek azért sokan vannak, akik patronálnak minket kisebb-nagyobb összegekkel, és itt nem kell nagy összegekre gondolni. Ugye itt vannak hosszabb útjaink, szendvics, üdítő, tehát még mondhatom azt, hogy a srácok még óriási igényekkel nem álltak elő, amikkel pedig mi próbálunk nekik úgymond a helyzetüket megkönnyíteni, hogy érezzék, hogy mégis NB2-es labdarúgókról vagy futsalosokról van szó, olyan körülményeket biztosítani mérkőzés előtti és mérkőzés utáni étkezéssel, ami reméljük, hogy ebben az évben is tudunk majd biztosítani, vagy akár tudunk egy kicsit jobbá tenni.
0: Mohácsi László elnök úrnak köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én köszönöm.

0: a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Augusztus 15-e van Mária névnapja. Ez a név olyan személyiség kialakulását támogatja, akinek fontos, hogy másoknak segíthessen, és vágyik arra, hogy másokat megértsen. Ugyanakkor túl könnyen és túlságosan is belefolyik mások problémáiba. Fontos számára a család és az otthon, és ebben a közösségben a harmónia és az egyensúly, amelynek megteremtésére, valamint annak fenntartására tökéletesen alkalmas. Kedves Máriák, boldog névnapot kívánok nektek, és azokat is köszöntöm, akik augusztus 15-én születtek. Sok boldogságot mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Eli a neve, vicces, okos.
6: Ne nézz!
5: Nem nézlek!
6: Áú, kicsit nézed.
5: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
7: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és a Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök Magyar Péter. A kormányfő közölte, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. Az első 35 ezer köbméterből a szakemberek elkészítik azt a keresztirányú kőbordát, amely már érdemben megemeli a vízszintet Paksnál. Pár héttel később további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret, és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alul a folyófeneket. Hozzátette, a szakemberek folyami nasszád és szonár segítségével folyamatosan mérik a Duna medrének állapotát, a víz áramlását és sebességét, és ez így lesz a jövőben is. Paks nem kampányszínpad, a pártelnökök nem Magyar Péter politikai biodíszletei. Tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. Ráadásul, mivel a miniszterelnök össze-vissza beszél, nincs is értelme meghallgatni, mert másnap ugyanannak az ellenkezőjét is el fogja mondani ugyanolyan meggyőződéssel. Ezt válaszolta a Telexnek Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, miután Magyar Péter a mai napra Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit. Hasonlóan reagált a Mi Hazánk vezetője is. Torockai László azt közölte, ebben a politikai színházban most nem látja értelmét a részvételnek. Arra kérte a miniszterelnököt, hogy küldje inkább maga helyett Kapitány István energetikai minisztert, aki elvileg tényleg szakértője a témának. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt. A gazdák azonnali segítséget kapnak fizetőképességük megtartására. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés. Ez a duplája az előző év hasonló időszakában regisztráltnak. A bejelentések alapján a szárazság okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, amelyek közül az egyik leginkább érintett a tejtermelés. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az idei elemi károkat elszenvedő gazdákat egy úgynevezett szuper előleg kifizetésével segíti a rendelkezésre álló források felhasználásával. A tárca ezeket a kifizetéseket a szokásos októbernél hamarabb, már szeptemberben elindítja. Az előleg mértékét pedig 70-ről 75%-ra emelik. Autizmussal diagnosztizálták Robbie Williams-t. Az énekes korábban már nyíltan beszélt arról, hogy figyelemhiányos hiperaktivitási zavarral küzd, és mint fogalmazott, a most megállapított állapot sok mindent érthetőbbé tett számára. Azt mondta, az új diagnózist tréfáson már egyfajta felmentésként használja, akkor, amikor valami furcsát csinál.
1: Időjárás.
8: Ma is napos idő várható, csak délutántól jelenhetnek meg elszórtan gomoly felhők az égen, csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 33 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Balassagyarmat és Vác térségében.
2: Közlekedés.
1: Közlekedés.
8: Sebességellenőrzés várható ma Rétságon a vasúti átkelőnél, Gödön a Pesti úton és Széchenyben a benzinkútnál. Ne hajtsanak gyorsan!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
9: Fitbit.
0: 3 óra 4 perc, a mikrofonnál Házi Attila. Gabriella Szilmi és a Sweet About Me szól hamarosan, előtte az Akt, Csak a szerelem számít. Most pedig Pharrell Williams, itt a Happy.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Jövő hétvégén nagyon kemény teljesítménytúra vár azokra, akik Kelet-Nógrád egyik legszebb helyén, Salgó-Tarján környékén vágnak bele önmaguk legyőzésébe is. 100 kilométerre is lehet nevezni, így hát tényleg elmondható, hogy minden értelemben embert próbáló feladat nem csak a hossz, hanem a várható forróság és a terepviszonyok miatt is. A Karancs-Medves vidékén nem csak a brutál küzdőket várják persze, vannak rövidebb etapok is, akár 5 kilométeres családi túrára is mehetnek a jelentkezők. A Tarjáni Szabadidő Sportklub szervezi az eseményt, tőlük minden további részlet megtudható 0632-423-303, ezen lehet hívni őket és érdeklődni a további feltételekről 0632-423-303.

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Holnap még egy kicsit jobban pakolnak a kazánba, akár 35 fok is várható Balassagyarmat és Vác térségében. Zavartalan napfény és forróság. Vasárnap is.

becsüld meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, idén én is hibázom. Yeah, vegyél még levegőt, engedd el a múltat, ne aggódj a jövő felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül a minden.

0: Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila van, 4 óra van mindjárt, az én időm lejár. Köszönöm mindenkinek, hogy a mai napot együtt töltöttük. Hajni mindjárt mondja a friss híreket, utána pedig minden idők legnagyobb slágerei megszakítás nélkül jönnek itt a Megafonban. Sporthírek friss összefoglalója legközelebb holnap délelőtt 10-kor itt a Megafonban. Találkozunk akkor is. Mindenkinek további kellemes szombat délutánt kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
2: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
3: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéz fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
2: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Eli a neve, vicces, okos.
6: Ne nézz!
5: Nem nézlek!
6: Áú, kicsit nézhetsz.
5: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka. A mozikban.
7: Reklámot hallottak.
8: 16 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Szendi Hajni.
10: Hírek.
9: Mintegy 30 önkéntes vett részt a napokban a Bagolybükk Környezet és Természetvédelmi Egyesület Váci Dunaparti szemétszedésén, közölte a Váci önkormányzat. A tartósan alacsony vízállásnak köszönhetően olyan hulladék is hozzáférhetővé vált, amelyet korábban a folyó rejtett. A résztvevők ásóval és kapával felszerelkezve dolgoztak az akcióban, mintegy 10 köbméter hulladékot, valamint 9 autógumit gyűjtöttek össze. A munkába becsatlakozott a vízügy is. Munkagépekkel kiemeltek egy nagyobb fémtartályt, és egyéb köbméteres szemétdarabokat is elszállítottak. A szemétszedés során egy helyi lakos egy zacskónyi lőszert is talált a vízben. A szétszóródott, de eredeti csomagolásban lévő töltényekről értesítették a hatóságokat. Szeptembertől dr. Tauber Dorottya szemész szakorvos ismét a balassagyarmati dr. Kenesei Albert Kórház rendelőintézetben fogadja a betegeket, tájékoztatott az intézmény. A szakember ebben a hónapban 2, októberben pedig 4 napos rendelést tart. Emellett dr. Révész Gábor fülorgégész főorvossal is bővült a rendelőintézet személyi állománya, aki szeptembertől a hónap minden harmadik szerdáján rendel. Bejelentkezni személyesen, e-mailben vagy telefonon lehet a betegirányításnál, valamint a 18-12-es egészségvonalon és az egészségablak mobil alkalmazáson keresztül. Újabb megrázó esethez riasztották a napokban az Ipolyvölgyi Különleges Mentők búvár szolgálatát. A szervezet a közösségi oldalán azt írta, Szeret település határában egy 3-tagú csoport csónakja felborult a vizen. A társaságból 2 a tópartra ki tudtak úszni, ám 16 éves társuk elmerült. A salgótarjáni hivatásos tűzoltók, a Nógrádvár megyei rendőrség, az országos mentőszolgálat salgótarjáni esetkocsija, valamint a Magyar Légi Mentő Nonprofit Kft. Mellett ők is azonnal a helyszínre vonultak 3 búvárral. Kiérkezésük után a mentőegységek a víz alatti kereséshez készültek, amikor a salgótarjáni hivatásos tűzoltók megtalálták a fiút. A szakemberek kiemelték, majd mentőcsónakkal a partra szállították, ahol átadták a mentőszolgálat munkatársainak, de az életét már nem lehetett megmenteni. Paks nem kampányszínpad, a pártelnökök nem Magyar Péter politikai biodíszletei. Tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. Ráadásul, mivel a miniszterelnök össze-vissza beszél, Nincs is értelme meghallgatni, mert másnap ugyanannak az ellenkezőjét is el fogja mondani ugyanolyan meggyőződéssel. Ezt válaszolta a Telexnek Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, miután Magyar Péter a mai napra Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit. Hasonlóan reagált a Mi Hazánk vezetője is. Trockai László azt közölte, ebben a politikai színházban most nem látja értelmét a részvételnek. Arra kérte a miniszterelnököt, hogy küldje inkább maga helyett Kapitány István energetikai minisztert, aki elvileg tényleg szakértője a témának. Arra kérte az ukrán elnök az Egyesült Államokat, hogy adja el Ukrajnának a birtokában lévő Patriot légelhárító rakéták legalább 5%-át, hogy az ország felvehesse a harcot az egyre gyakrabban érkező orosz ballisztikus rakéták ellen. Volodymyr Zelenszky azt mondta, ha eladnak nekik 5%-ot, átvészelik a telet és életeket mentenek meg. 10%-nál viszont megsemmisítik az összes orosz ballisztikus rakétát. Kijev közben jelezte, hogy jelentős hiány van a Patriot elfogató rakétákból, mióta a közel-keleti konfliktus miatt csökkent az ellátásuk. Washingtonnak ugyanis szüksége van ezekre a fegyverekre a saját háborújához.
2: Időjárás.
8: Időjárás.
9: Ma is napos idő várható, csak délutántól jelenhetnek meg elszórtan gomoly felhők az égen, csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 33 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Balassagyarmat és Vác térségében.
8: Közlekedés.
2: Közlekedés.
9: Sebességellenőrzés várható ma Rétságon a vasúti átkelőnél, Gödön a Pesti úton és Széchenyben a benzinkútnál. Ne hajtsanak gyorsan.
7: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
3: mega jó hangulatban.
2: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: A Gál Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Eli a neve, vicces, okos.
8: Ne nézz!
7: Nem nézlek!
8: Áó, kicsit nézed.
7: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt.
9: Csak egy éjszaka, a mozikban.
10: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni Produkciós Iroda és még sokan mások. Négy nap alatt négy helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között Füleken a Várlak Fesztiválon.
11: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.
12: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Szendi Hajni.
14: Hírek.
13: Befejeződött Szűdliget térségében két úgynevezett sarkantyú átvágása a Dunán. A beavatkozásra egy Európai Uniós kutatási program részeként került sor, amely azt vizsgálja, hogyan lehet a hajózás érdekében erősen szabályozott folyón természetesebb élőhelyeket visszaállítani. A munkálatok során a kőből épített gátak part felüli végét nyitották meg, így a főmedernél nyugodtabb, de folyamatosan átöblített mellékáramlás jöhet létre, amely kedvezőbb feltételeket biztosít a halaknak és a kétéltőeknek. Ezzel kisebb, idéglenes szigetek is kialakultak. A Dunai-Paj Nemzeti Park közlése szerint a végső cél az, hogy az élővilág számára egy áramló vízű parti zóna jöjjön létre, mely véd a hajók keltette nagy hullámzástól. Hozzátették, ennek alacsony, de a jelenleginél magasabb vízállás esetén van jelentősége. A tervezett zátony ezért alacsony lesz, közép víznél talán már ki sem látszik majd a mederből. A DMRV ZRT tájékoztatása szerint Szentendrén és a környező településeken, valamint a Pilisi medencében a vízfogyasztás továbbra is rendkívül magas, miközben a Duna alacsony vízállása miatt a parti szűrésű kutak víztermelő kapacitása mintegy 30%-kal csökkent, írja internetes bejegyzésében Dunakeszi polgármestere. Tiósi Csaba közölte, a helyzet komolyságát mutatja, hogy a múlt héten az agglomerációban mintegy 5000 ember víz nélkül maradt. Ezért különösen fontosnak tartja megköszönni a dunakesziek, valamint a szolgáltatók és a vállalkozások együttműködését. Hozzátette, a másodfokú vízkorlátozás továbbra is érvényben van. Az ebben foglalt szabályok mellett a napi 10 köbméternél nagyobb átlagfogyasztású gazdálkodó szervezeteknek 10%-kal csökkenteniük kell a napi vízfogyasztásukat. Újabb megrázó esethez riasztották a napokban az Ipolyvölgyi különleges mentők búvár szolgálatát. A szervezet a közösségi oldalán azt írta, Szerettelepülés határában egy háromtagú csoport csónakja felborult a vizen. A társaságból ketten a tópartra ki tudtak úszni, ám 16 éves társuk elmerült. A salgótarjáni hivatásos tűzoltók, a Nógrád vármegyei rendőrség, az országos mentőszolgálat salgótarjáni esetkocsija, valamint a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Mellett ők is azonnal a helyszínre vonultak három búvárral. Kiérkezésük után a mentőegységek a víz alatti kereséshez készültek, amikor a salgótarjáni hivatásos tűzoltók megtalálták a fiút. A szakemberek kiemelték, majd mentőcsónakkal a partra szállították, ahol átadták a mentőszolgálat munkatársainak, de az életét már nem lehetett megmenteni. A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és a Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök Magyar Péter. A kormányfő közölte, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. Az első 35 ezer köbméterből a szakemberek elkészítik azt a keresztirányú kőbordát, amely már érdemben megemeli a vízszintet Paksnál. Pár héttel később további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret, és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alól a folyófeneket. Hozzátette, a szakemberek folyami nasszád és szonár segítségével folyamatosan mérik a Duna medrének állapotát, a víz áramlását és sebességét, és ez így lesz a jövőben is.
1: Közlekedés.
13: Közlekedés. Sebességellenőrzés várható ma Rétságon a vasúti átkelőnél, Gödön a Pesti úton és Széchenyben a benzinkútnál. Ne hajtsanak gyorsan.
12: És most egy újabb mega jó zenei óra mega slágerekkel,
14: mega jó hangulatban.
15: Megafon, nagyot szól.

0: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Eli a neve, vicces, okos.
4: Ne nézz!
3: Nem nézlek!
4: Áú, kicsit nézhetsz.
3: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka a mozikban.
5: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, A Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni Produkciós Iroda és még sokan mások. 4 nap alatt 4 helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várlak Fesztiválon.
6: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
7: Reklámot hallottak.
8: 18 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 15-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
10: Hírek.
9: Befejeződött Szűdliget térségében két úgynevezett sarkantyú átvágása a Dunán. A beavatkozásra egy Európai Uniós kutatási program részeként került sor, amely azt vizsgálja, hogyan lehet a hajózás érdekében erősen szabályozott folyón természetesebb élőhelyeket visszaállítani. A munkálatok során a kőből épített gátak partfelüli végét nyitották meg, így a főmedernél nyugodtabb, de folyamatosan átöblített mellékáramlás jöhet létre, amely kedvezőbb feltételeket biztosít a halaknak és a kétéltőeknek. Ezzel kisebb, idéglenes szigetek is kialakultak. A Dunai-Paj Nemzeti Park közlése szerint a végső cél az, hogy az élővilág számára egy áramló vízű parti zóna jöjjön létre, mely véd a hajók keltette nagy hullámzástól. Hozzátették, ennek alacsony, de a jelenleginél magasabb vízállás esetén van jelentősége. A tervezett zátony ezért alacsony lesz, közép víznél talán már ki sem látszik majd a mederből. A DMRV ZRT tájékoztatása szerint Szentendrén és a környező településeken, valamint a Pilisi medencében a vízfogyasztás továbbra is rendkívül magas, miközben a Duna alacsony vízállása miatt a parti szűrésű kutak víztermelő kapacitása mintegy 30%-kal csökkent, írja internetes bejegyzésében Dunakeszi polgármestere. Diósi Csaba közölte, a helyzet komolyságát mutatja, hogy a múlt héten az agglomerációban mintegy 5000 ember víz nélkül maradt. Ezért különösen fontosnak tartja megköszönni a dunakesziek, valamint a szolgáltatók és a vállalkozások együttműködését. Hozzátette, a másodfokú vízkorlátozás továbbra is érvényben van. Az ebben foglalt szabályok mellett a napi 10 köbméternél nagyobb átlagfogyasztású gazdálkodó szervezeteknek 10%-kal csökkenteniük kell a napi vízfogyasztásukat. Újabb megrázó esethez riasztották a napokban az Ipoly-völgyi különleges mentők búvár szolgálatát. A szervezet a közösségi oldalán azt írta, Szeret település határában egy háromtagú csoport csónakja felborult a vizen. A társaságból ketten a tópartra ki tudtak úszni, ám 16 éves társuk elmerült. A salgótarjáni hivatásos tűzoltók, a Nógrád vármegyei rendőrség, az országos mentőszolgálat salgótarjáni esetkocsija, valamint a Magyar Légi Mentő Nonprofit Kft. Mellett ők is azonnal a helyszínre vonultak három búvárral. Kiérkezésük után a mentőegységek a víz alatti kereséshez készültek, amikor a salgótarjáni hivatásos tűzoltók megtalálták a fiút. A szakemberek kiemelték, majd mentőcsónakkal a partra szállították, ahol átadták a mentőszolgálat munkatársainak, de az életét már nem lehetett megmenteni. A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és a Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök Magyar Péter. A kormányfő közölte, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. Az első 35 ezer köbméterből a szakemberek elkészítik azt a keresztirányú kőbordát, amely már érdemben megemeli a vízszintet Paksnál. Pár héttel később további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret, és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alul a folyófeneket. Hozzátette, a szakemberek folyami nasszád és szonár segítségével folyamatosan mérik a Duna medrének állapotát, a víz áramlását és sebességét, és ez így lesz a jövőben is.
8: Közlekedés.
9: Éjszakai trafipax várható Szendehelyen a temetőnél és Dunakeszin a Rév utcában is. Vezessenek figyelmesen.
5: És most egy újabb mega jó zenei óra megaslágerekkel.
11: Mega jó hangulatban.
12: Megafon. Nagyot szól.

0: pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
1: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
0: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
1: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
2: Reklámot hallottak.
3: 19 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A DMRV ZRT tájékoztatása szerint Szentendrén és a környező településeken, valamint a Pilisi medencében a vízfogyasztás továbbra is rendkívül magas, miközben a Duna alacsony vízállása miatt a parti szűrésű kutak víztermelő kapacitása mintegy 30%-kal csökkent, írja internetes bejegyzésében Dunakeszi polgármestere. Diósi Csaba közölte, a helyzet komolyságát mutatja, hogy a múlt héten az agglomerációban mintegy 5000 ember víz nélkül maradt. Ezért különösen fontosnak tartja megköszönni a dunakesziek, valamint a szolgáltatók és a vállalkozások együttműködését. Hozzátette, a másodfokú vízkorlátozás továbbra is érvényben van. Az ebben foglalt szabályok mellett a napi 10 köbméternél nagyobb átlagfogyasztású gazdálkodó szervezeteknek 10%-kal csökkenteniük kell a napi vízfogyasztást. Marajtól a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság. Az első fordulóban 6 mérkőzést rendeznek. Karancslapújtő Héhalommal, Mohora Berkenyével, Karancsberény Vizslással csap össze, míg Szügy Széchény Romhányi Pásztó Diós Jenő Nagybátony ellen játszik. Társadalmi szemléletváltást sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében. Gajdos László interneten közzétett bejegyzésében rámutatott, az állami erdőgazdaságok munkatársainak óriási feladatot jelent az erdőkben otthagyott szemét felszámolása, amelyet ráadásul saját forrásból végeznek. Azt írta, az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben közel 13 000 tonna illegális hulladékot, építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagokat gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőterületekről. Egy olyan nyughelyet tártak fel az ókori Aspendos városában török szakértők szerint, amely egy sportoló számára készülhetett, számolt be a National Geographic című lap. A kőlapokból kialakított ládaszerű szarkofágban egy csontvázat és több ezüstérmét találtak, köztük olyanokat, amelyekre két birkózót vertek. A birkózásnak a város pénzverésében is nagyon fontos szerepe volt. Több mint egy évszázadon keresztül olyan pénzeket bocsájtottak ki, amelyek egyik oldalán két meztelen sportoló látható. A motívum arra utalhat, hogy a birkózásnak jelentős társadalmi és kulturális szerepe volt a településen. Egy apró, ám rendkívül különleges malac születése adott okot az örömre a Chester állatkertben. Az Index beszámolója szerint a Rana névre keresztelt jövevény egy babirusza, vagyis egy rendkívül szokatlan megjelenésű sertésféle, amely a világon mindössze 4 indonéziai szigeten őshonos. A kismalac születésekor csupán néhány száz grammot nyomott, méretét pedig az állatkert munkatársai találóan úgy írták le, mint egy lábakkal ellátott grapefruitot. Bár Rana azóta szépen fejlődik, érkezése egyben arra is emlékeztet, milyen bizonytalan a faj jövője a természetben. Autizmussal diagnosztizálták Robbie Williams-t. Az énekes korábban már nyíltan beszélt arról, hogy figyelemhiányos hiperaktivitási zavarral küzd, és mint fogalmazott, a most megállapított állapot sok mindent érthetőbbé tett számára. Azt mondta, az új diagnózis tréfáson már egyfajta felmentésként használja, akkor, amikor valami furcsát csinál.
2: Közlekedés.
4: Éjszakai trafipax várható Szendehelyen, a temetőnél és Dunakeszin a Rév utcában is. Vezessenek figyelmesen.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
5: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
1: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
0: Ez a Megafon.

0: mikrofon idén is elhozza minden idők legnagyobb nyári slágereit.
1: Munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
0: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
1: Ez a Megafon.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Mintegy 30 önkéntes vett részt a napokban a Bagolybükk Környezet és Természetvédelmi Egyesület Váci Dunaparti szemétszedésén, közölte a Váci önkormányzat. A tartósan alacsony vízállásnak köszönhetően olyan hulladék is hozzáférhetővé vált, amelyet korábban a folyó rejtett. A résztvevők ásóval és kapával felszerelkezve dolgoztak az akcióban, mintegy 10 köbméter hulladékot, valamint 9 autógumit gyűjtöttek össze. A munkába becsatlakozott a vízügy is. Munkagépekkel kiemeltek egy nagyobb fémtartályt, és egyéb köbméteres szemétdarabokat is elszállítottak. A szemétszedés során egy helyi lakos egy zacskónyi lőszert is talált a vízben. A szétszóródott, de eredeti csomagolásban lévő töltényekről értesítették a hatóságokat. Szeptembertől dr. Tauber Dorottya szemész szakorvos ismét a balassagyarmati dr. Kenesei Albert Kórház rendelőintézetben fogadja a betegeket, tájékoztatott az intézmény. A szakember ebben a hónapban 2, októberben pedig 4 napos rendelést tart. Emellett dr. Révész Gábor fülorgégész főorvossal is bővült a rendelőintézet személyi állománya, aki szeptembertől a hónap minden harmadik szerdáján rendel. Bejelentkezni személyesen, e-mailben vagy telefonon lehet a betegirányításnál, valamint a 18-12-es egészségvonalon és az Egészségablak mobil alkalmazáson keresztül. Újabb megrázó esethez riasztották a napokban az Ipolyvölgyi Különleges Mentők búvár szolgálatát. A szervezet a közösségi oldalán azt írta, Szeret település határában egy 3-tagú csoport csónakja felborult a vizen. A társaságból 2 a tópartra ki tudtak úszni, ám 16 éves társuk elmerült. A salgótarjáni hivatásos tűzoltók, a Nógrádvár megyei rendőrség, az Országos Mentőszolgálat salgótarjáni esetkocsija, valamint a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Mellett ők is azonnal a helyszínre vonultak 3 búvárral. Kiérkezésük után a mentőegységek a víz alatti kereséshez készültek, amikor a salgótarjáni hivatásos tűzoltók megtalálták a fiút. A szakemberek kiemelték, majd mentőcsónakkal a partra szállították, ahol átadták a mentőszolgálat munkatársainak, de az életét már nem lehetett megmenteni. Paks nem kampányszínpad, a pártelnökök nem Magyar Péter politikai biodíszletei. Tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. Ráadásul, mivel a miniszterelnök össze-vissza beszél, nincs is értelme meghallgatni, mert másnap ugyanannak az ellenkezőjét is el fogja mondani ugyanolyan meggyőződéssel. Ezt válaszolta a Telexnek Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, miután Magyar Péter a mai napra Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit. Hasonlóan reagált a Mi Hazánk vezetője is. Torockai László azt közölte, ebben a politikai színházban most nem látja értelmét a részvételnek. Arra kérte a miniszterelnököt, hogy küldje inkább maga helyett Kapitány István energetikai minisztert, aki elvileg tényleg szakértője a témának. Arra kérte az ukrán elnök az Egyesült Államokat, hogy adja el Ukrajnának a birtokában lévő Patriot légelhárító rakéták legalább 5%-át, hogy az ország felvehesse a harcot az egyre gyakrabban érkező orosz ballisztikus rakéták ellen. Volodymyr Zelenszkij azt mondta, ha eladnak nekik 5%-ot, átvészelik a telet és életeket mentenek meg. 10%-nál viszont megsemmisítik az összes orosz ballisztikus rakétát. Kijev közben jelezte, hogy jelentős hiány van a Patriot elfogató rakétákból, mióta a közel-keleti konfliktus miatt csökkent az ellátásuk. Washingtonnak ugyanis szüksége van ezekre a fegyverekre a saját háborújához.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipax várható Szendehelyen a temetőnél és Dunakeszin a Rév utcában is. Vezessenek figyelmesen.
1: Most.
0: Megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és

0: Hamarosan jön egy újabb óra minden idők legnagyobb bulis lágereivel.
1: Mega Party.
0: Mega Party. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Paks nem kampányszínpad. A pártelnökök nem Magyar Péter politikai biodíszletei. Tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. Ráadásul, mivel a miniszterelnök össze-vissza beszél, nincs is értelme meghallgatni, mert másnap ugyanannak az ellenkezőjét is el fogja mondani, ugyanolyan meggyőződéssel. Ezt válaszolta a Telexnek Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, miután Magyar Péter a mai napra Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit. Hasonlóan reagált a Mi Hazánk vezetője is. Trockai László azt közölte, ebben a politikai színházban most nem látja értelmét a részvételnek. Arra kérte a miniszterelnököt, hogy küldje inkább maga helyett Kapitány István energetikai minisztert, aki elvileg tényleg szakértője a témának. Társadalmi szemléletváltást sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében. Gajdos László interneten közzétett bejegyzésében rámutatott. Az állami erdőgazdaságok munkatársainak óriási feladatot jelent az erdőkben otthagyott szemét felszámolása, amelyet ráadásul saját forrásból végeznek. Azt írta, az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben közel 13 000 tonna illegális hulladékot, építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagokat gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőterületekről. Kis hián trópusi napnak megfelelő hőmérsékletet mértek Szlovákiában a Nagy Fátra Nemzeti Park területén 1315 méteres magasságban, írja az Új Szó. Augusztus 5-én 29,9 Celsius fok volt a Smerkovec csúcs közelében. A park igazgatósága az adattal kapcsolatban közölte, csupán 0,1 fok hiányzott a trópusi naphoz. Ekkora tengerszint feletti magasságnál ez rendkívül érdekes adat, ugyanis 100 méterenként általában 0,6 fokkal csökken a levegő hőmérséklete. Egy apró, ám rendkívül különleges malac születése adott okot az örömre a Chester állatkertben. Az Index beszámolója szerint a Rana névre keresztelt jövevény egy babirusza, vagyis egy rendkívül szokatlan megjelenésű sertésféle, amely a világon mindössze 4 indonéziai szigeten őshonos. A kismalac születésekor csupán néhány száz grammot nyomott, méretét pedig az állatkert munkatársai találóan úgy írták le, mint egy lábakkal ellátott grapefruitot. Bár Rana azóta szépen fejlődik, érkezése egyben arra is emlékeztet, milyen bizonytalan a faj jövője a természetben.
1: Közlekedés.
0: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipax várható Szendehelyen, a temetőnél és Dunakeszin a Rév utcában is. Vezessenek figyelmesen.
1: És most
0: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink megaslágereivel.
1: Megaparti.
0: Megaparti.

0: ez volt a Megaparty.
1: De nincs megállás. Hamarosan a folytatásban minden idők legnagyobb slágerei.
0: Megafon.
2: Megafon.
1: 22 óra van.
0: Itt a Megafon.
3: Megafon. A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 15-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
1: Hírek.
3: Befejeződött Szűdliget térségében két úgynevezett sarkantyú átvágása a Dunán. A beavatkozásra egy Európai Uniós kutatási program részeként került sor, amely azt vizsgálja, hogyan lehet a hajózás érdekében erősen szabályozott folyón természetesebb élőhelyeket visszaállítani. A munkálatok során a kőből épített gátak part felüli végét nyitották meg, így a főmedernél nyugodtabb, de folyamatosan átöblített mellékáramlás jöhet létre, amely kedvezőbb feltételeket biztosít a halaknak és a kétéltőeknek. Ezzel kisebb, idéglenes szigetek is kialakultak. A Dunai-Paj Nemzeti Park közlése szerint a végső cél az, hogy az élővilág számára egy áramló vízű parti zóna jöjjön létre, mely véd a hajók keltette nagy hullámzástól. Hozzátették, ennek alacsony, de a jelenleginél magasabb vízállás esetén van jelentősége. A tervezett zátony ezért alacsony lesz, közép víznél talán már ki sem látszik majd a mederből. A DMRV ZRT tájékoztatása szerint Szentendrén és a környező településeken, valamint a Pilisi medencében a vízfogyasztás továbbra is rendkívül magas, miközben a Duna alacsony vízállása miatt a parti szűrésű kutak víztermelő kapacitása mintegy 30%-kal csökkent, írja internetes bejegyzésében Dunakeszi polgármestere. Tiósi Csaba közölte, a helyzet komolyságát mutatja, hogy a múlt héten az agglomerációban mintegy 5000 ember víz nélkül maradt. Ezért különösen fontosnak tartja megköszönni a dunakesziek, valamint a szolgáltatók és a vállalkozások együttműködését. Hozzátette, a másodfokú vízkorlátozás továbbra is érvényben van. Az ebben foglalt szabályok mellett a napi 10 köbméternél nagyobb átlagfogyasztású gazdálkodó szervezeteknek 10%-kal csökkenteniük kell a napi vízfogyasztásukat. Újabb megrázó esethez riasztották a napokban az Ipolyvölgyi különleges mentők búvár szolgálatát. A szervezet a közösségi oldalán azt írta, Szerettelepülés határában egy háromtagú csoport csónakja felborult a vizen. A társaságból ketten a tópartra ki tudtak úszni, ám 16 éves társuk elmerült. A salgótarjáni hivatásos tűzoltók, a Nógrád vármegyei rendőrség, az országos mentőszolgálat salgótarjáni esetkocsija, valamint a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Mellett ők is azonnal a helyszínre vonultak három búvárral. Kiérkezésük után a mentőegységek a víz alatti kereséshez készültek, amikor a salgótarjáni hivatásos tűzoltók megtalálták a fiút. A szakemberek kiemelték, majd mentőcsónakkal a partra szállították, ahol átadták a mentőszolgálat munkatársainak, de az életét már nem lehetett megmenteni. A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és a Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése, és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök Magyar Péter. A kormányfő közölte, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. Az első 35 ezer köbméterből a szakemberek elkészítik azt a keresztirányú kőbordát, amely már érdemben megemeli a vízszintet Paksnál. Pár héttel később további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret, és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alól a folyófeneket. Hozzátette, a szakemberek folyami nasszád és szonár segítségével folyamatosan mérik a Duna medrének állapotát, a víz áramlását és sebességét, és ez így lesz a jövőben is.
0: Közlekedés.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai trafipax várható Szendehelyen a temetőnél és Dunakeszin a Rév utcában is. Vezessenek figyelmesen.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel.
1: Megafon.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajnik.
3: Hírek.
2: A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és a Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök Magyar Péter. A kormányfő közölte, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. Az első 35 ezer köbméterből a szakemberek elkészítik azt a keresztirányú kőbordát, amely már érdemben megemeli a vízszintet Paksnál. Pár héttel később további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret, és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alól a folyófeneket. Hozzátette, a szakemberek folyami nasszád és szonár segítségével folyamatosan mérik a Duna medrének állapotát, a víz áramlását és sebességét, és ez így lesz a jövőben is. Paks nem kampányszínpad, a pártelnökök nem Magyar Péter politikai biodíszletei. Tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. Ráadásul, mivel a miniszterelnök össze-vissza beszél, nincs is értelme meghallgatni, mert másnap ugyanannak az ellenkezőjét is el fogja mondani ugyanolyan meggyőződéssel. Ezt válaszolta a Telexnek Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, miután Magyar Péter a mai napra Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit. Hasonlóan reagált a Mi Hazánk vezetője is. Torockai László azt közölte, ebben a politikai színházban most nem látja értelmét a részvételnek. Arra kérte a miniszterelnököt, hogy küldje inkább maga helyett Kapitány István energetikai minisztert, aki elvileg tényleg szakértője a témának. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt. A gazdák azonnali segítséget kapnak fizetőképességük megtartására. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés. Ez a duplája az előző év hasonló időszakában regisztráltnak. A bejelentések alapján a szárazság okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, amelyek közül az egyik leginkább érintett a tejtermelés. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az idei elemi károkat elszenvedő gazdákat egy úgynevezett szuper előleg kifizetésével segíti a rendelkezésre álló források felhasználásával. A tárca ezeket a kifizetéseket a szokásos októbernél hamarabb, már szeptemberben elindítja. Az előleg mértékét pedig 70-ről 75%-ra emelik. Autizmussal diagnosztizálták Robbie Williams-t. Az énekes korábban már nyíltan beszélt arról, hogy figyelemhiányos hiperaktivitási zavarral küzd, és mint fogalmazott, a most megállapított állapot sok mindent érthetőbbé tett számára. Azt mondta, az új diagnózis tréfáson már egyfajta felmentésként használja, akkor, amikor valami furcsát csinál.
1: Közlekedés.
3: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipax várható Szendehelyen, a temetőnél és Dunakeszin a Rév utcában is. Vezessenek figyelmesen.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Egész éjjel. Megafon.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: We got news for you.
1: You better listen.

0: itt vannak a 90-es éveknek a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

0: 0 óra.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 16-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Amikor a választási kampányban kormánypárti politikusok azzal vádolták a Tisza jelöltjeit, hogy hiába állítják az ellenkezőjét, meg fogják szüntetni a kamatstoppot, mindenki fel volt háborodva. Aztán a választások után június 11-én csak bejelentették, hogy jelenlegi formájában szeptember 30-ával megszűnik a kamatstopp. Erről írt közösségi oldalán Navracsics Tibor. A Fidesz politikusa úgy fogalmazott: a kormánynak ez a lépése a Bankszövetség alelnökének becslése szerint 10 000, az MNB becslése szerint 19 ezer ügyfelet tesz sérülékenyé. Ők azok, akiknek a havi törlesztő részletük legalább 5 ezer forinttal nőne, és emellett a törlesztő részletük a jövedelmük legalább 40%-a lenne, vagy időközben nyugdíjassá váltak. Hozzátette, az ilyen meglehetősen borús tájképet még inkább nyugtalanítóvá teszi, hogy a szeptember 30-ai határidő előtt másfél hónappal még egyáltalán nem ismertek a kamatstopp megszüntetésének módjai, a jogszabály részletei. Így jelenleg bankok tucat és ügyfelek ezrei vannak bizonytalanságban. A ma még rendkívülinek tekintett hőség rendszeres nyári üzemmóddá válik. A hőségriadó a jövőben nem eseménykezelés, hanem szezonális üzemeltetési feladat lesz. Erről írt közösségi oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint minden felhasznált szimuláció, minden vizsgált forgatókönyv Budapest minden pontján melegedést jelez. A század közepére évente akár 3,5 héttel több hőségriadós nappal és 2-4 hét többlet trópusi éjszakával kell számolni. Közölte, a terhelés a városon belül nem egyenletes. A legnagyobb növekedés a pesti oldalon, a legkisebb természetesen a budai hegyek térségében jelentkezik, és a város legmelegebb magja a jövőben is a belváros marad. Erre a várost felkészíteni csak közösen, új szemlélettel lehet. Mind a 6 lakott földrészről összesen 112 országból érkeztek az idei Szigetfesztiválra. Izlandtól Új-Zélandig, Kanadától Japánig, közölte a rendezvény sajtófőnöke az MTI-vel. Vető Viktória elmondta, a külföldi látogatók körében Hollandia a legerősebb küldőpiac, de jelentős számban érkeztek fesztiválozók az Egyesült Királyságból, Ausztriából, Németországból és Szlovákiából is. A távolsági rekordot Új-Zéland tartja. Budapest és Wellington légvonalban mintegy 18 ezer kilométerre van egymástól, mégis sok százan vállalkoztak ekkora utazásra, hogy ott legyenek a szigeten. A nemzetközi média jelenléte is különösen erős volt. Indiából, Kínából, Ausztráliából, Mexikóból és Brazíliából is érkeztek újságírók. Ariana Grande szerelmi élete ismét a figyelem középpontjába került. Az énekesnő a jelek szerint újra egy párt alkot korábbi szerelmével, Ricky Alvarez táncossal. Az új kapcsolat azonban sok rajongónak nem tetszik. Egyesek úgy vélekednek, aggasztó, hogy az énekesnő állítólag egyetlen hónapot sem töltött egyedül, hiszen alig pár napja szakított a filmbéli partnerével.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Amikor a választási kampányban kormánypárti politikusok azzal vádolták a Tisza jelöltjeit, hogy hiába állítják az ellenkezőjét, meg fogják szüntetni a kamatstoppot, mindenki fel volt háborodva. Aztán a választások után június 11-én csak bejelentették, hogy jelenlegi formájában szeptember 30-ával megszűnik a kamatstopp. Erről írt közösségi oldalán Navracsics Tibor. A Fidesz politikusa úgy fogalmazott: a kormánynak ez a lépése a Bankszövetség alelnökének becslése szerint 10 000, az MNB becslése szerint 19 ezer ügyfelet tesz sérülékenyé. Ők azok, akiknek a havi törlesztő részletük legalább 5 ezer forinttal nőne, és emellett a törlesztő részletük a jövedelmük legalább 40%-a lenne, vagy időközben nyugdíjassá váltak. Hozzátette, az ilyen meglehetősen borús tájképet még inkább nyugtalanítóvá teszi, hogy a szeptember 30-ai határidő előtt másfél hónappal még egyáltalán nem ismertek a kamatstopp megszüntetésének módjai, a jogszabály részletei. Így jelenleg bankok tucatjai és ügyfelek ezrei vannak bizonytalanságban. A ma még rendkívülinek tekintett hőség rendszeres nyári üzemmóddá válik. A hőségriadó a jövőben nem eseménykezelés, hanem szezonális üzemeltetési feladat lesz. Erről írt közösségi oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint minden felhasznált szimuláció, minden vizsgált forgatókönyv Budapest minden pontján melegedést jelez. A század közepére évente akár 3,5 héttel több hőségriadós nappal és 2-4 hét többlet trópusi éjszakával kell számolni. Közölte, a terhelés a városon belül nem egyenletes. A legnagyobb növekedés a pesti oldalon, a legkisebb természetesen a budai hegyek térségében jelentkezik, és a város legmelegebb magja a jövőben is a belváros marad. Erre a várost felkészíteni csak közösen, új szemlélettel lehet. Mind a 6 lakott földrészről összesen 112 országból érkeztek az idei Sziget Fesztiválra. Izlandtól Új-Zélandig, Kanadától Japánig, közölte a rendezvény sajtófőnöke az MTI-vel. Vető Viktória elmondta, a külföldi látogatók körében Hollandia a legerősebb küldőpiac, de jelentős számban érkeztek fesztiválozók az Egyesült Királyságból, Ausztriából, Németországból és Szlovákiából is. A távolsági rekordot Új-Zéland tartja. Budapest és Wellington légvonalban mintegy 18 ezer kilométerre van egymástól, mégis sok százan vállalkoztak ekkora utazásra, hogy ott legyenek a szigeten. A nemzetközi média jelenléte is különösen erős volt. Indiából, Kínából, Ausztráliából, Mexikóból és Brazíliából is érkeztek újságírók. Ariana Grande szerelmi élete ismét a figyelem középpontjába került. Az énekesnő a jelek szerint újra egy párt alkot korábbi szerelmével, Ricky Alvarez táncossal. Az új kapcsolat azonban sok rajongónak nem tetszik. Egyesek úgy vélekednek, aggasztó, hogy az énekesnő állítólag egyetlen hónapot sem töltött egyedül, hiszen alig pár napja szakított a filmbéli partnerével.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Amikor a választási kampányban kormánypárti politikusok azzal vádolták a Tisza jelöltjeit, hogy hiába állítják az ellenkezőjét, meg fogják szüntetni a kamatstoppot, mindenki fel volt háborodva. Aztán a választások után június 11-én csak bejelentették, hogy jelenlegi formájában szeptember 30-ával megszűnik a kamatstopp. Erről írt közösségi oldalán Navracsics Tibor. A Fidesz politikusa úgy fogalmazott: a kormánynak ez a lépése a Bankszövetség alelnökének becslése szerint 10 000, az MNB becslése szerint 19 ezer ügyfelet tesz sérülékenyé. Ők azok, akiknek a havi törlesztő részletük legalább 5 ezer forinttal nőne, és emellett a törlesztő részletük a jövedelmük legalább 40%-a lenne, vagy időközben nyugdíjassá váltak. Hozzátette, az ilyen meglehetősen borús tájképet még inkább nyugtalanítóvá teszi, hogy a szeptember 30-ai határidő előtt másfél hónappal még egyáltalán nem ismertek a kamatstopp megszüntetésének módjai, a jogszabály részletei. Így jelenleg bankok tucatjai és ügyfelek ezrei vannak bizonytalanságban. A ma még rendkívülinek tekintett hőség rendszeres nyári üzemmóddá válik. A hőségriadó a jövőben nem eseménykezelés, hanem szezonális üzemeltetési feladat lesz. Erről írt közösségi oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint minden felhasznált szimuláció, minden vizsgált forgatókönyv Budapest minden pontján melegedést jelez. A század közepére évente akár 3,5 héttel több hőségriadós nappal és 2-4 hét több lett trópusi éjszakával kell számolni. Közölte, a terhelés a városon belül nem egyenletes. A legnagyobb növekedés a pesti oldalon, a legkisebb természetesen a budai hegyek térségében jelentkezik, és a város legmelegebb magja a jövőben is a belváros marad. Erre a várost felkészíteni csak közösen, új szemlélettel lehet. Mind a 6 lakott földrészről összesen 112 országból érkeztek az idei Szigetfesztiválra. Izlandtól Új-Zélandig, Kanadától Japánig, közölte a rendezvény sajtófőnöke az MTI-vel. Vető Viktória elmondta, a külföldi látogatók körében Hollandia a legerősebb küldőpiac, de jelentős számban érkeztek fesztiválozók az Egyesült Királyságból, Ausztriából, Németországból és Szlovákiából is. A távolsági rekordot Új-Zéland tartja. Budapest és Wellington légvonalban mintegy 18 ezer kilométerre van egymástól, mégis sok százan vállalkoztak ekkora utazásra, hogy ott legyenek a szigeten. A nemzetközi média jelenléte is különösen erős volt. Indiából, Kínából, Ausztráliából, Mexikóból és Brazíliából is érkeztek újságírók. Ariana Grande szerelmi élete ismét a figyelem középpontjába került. Az énekesnő a jelek szerint újra egy párt alkot korábbi szerelmével, Ricky Alvarez táncossal. Az új kapcsolat azonban sok rajongónak nem tetszik. Egyesek úgy vélekednek, aggasztó, hogy az énekesnő állítólag egyetlen hónapot sem töltött egyedül, hiszen alig pár napja szakított a filmbéli partnerével.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, Megafon, nagyot szól.